Zoltán néprajzkutató tud akár hetekig mesélni, aki többször volt már vendége a Dankó Rádió népzenei műsorainak, de ajánlom figyelmükbe az Óbudai Népzenei Iskola honlapjáról ingyenesen letölthető kötetét, mely igen alapos, tudományos munka erről a hangszerről. Kezdjük zenéink sorát duda utánzásokkal, mert hogy ennek a hangszernek a hangját egyrészt énekesek, másrészt hangszeresek is előszeretettel utánozzák. Zsikó Zsuzsanna énekel Rába közi dudanótákat és egy duda utánzást, aztán Kancel Bíborka és Vidovics Ábel mutatja be citerán, hogy lehet utánozni a duda hangját, majd a Dűvő zenekar egy korai lemezéről szól, felvidéki duda imitáció.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban eddig a Duda hangját utánzó felvételeket hallhattak, s most ideje, hogy megszólaljon maga a Duda. Kozák József, aki elsőként kapta meg a Népművészet ifjúmestere címet dudásként, Szvorák Katalinnal játszik Ipoly Palásti dudadallamokat, aztán Istvánfi Balázs dudál Táncházban című műsorunkban.

Vég Andor, szintén remek dudás, a pécsi természettudós és népzenész, népzenekutató, a Misina zenekar tagjaként muzsikál most dudanótákat és cafrangokat, magyar dudadallamokat, és aztán zenekarával, a Misinával, a horvát duda hagyományból mutat szemelvényeket, a Dildil Duda című albumról, melynek alcíme a Murán és a Dráván átnyúló duda hagyomány nyomdokain a történeti Zala megyében.

Dunántúlon, azon belül is az Ormánságban található Lakócsa. Az ott élő horvátok különleges táncai igen népszerűek voltak egy időben a táncház mozgalomban, és a lakócsai horvátok muzsikája a Vujicic együttes lemezein is felcsendül. Sebestyén Márta, Gyenis Katalin és Greges Marica énekel, s aztán a Vujicic együttes húz lakócsai dallamokat.

szintén Ormánsági Zene Szól Táncházban című műsorunkban, kopasz és zenekara előadásában az Új Pátria lemezsorozat 42. albumáról.

klasszikus somogyi eredeti felvételek következnek Árvai Pálné, Gárdján Juli, Horváth Pálné, Dömötörfi Őrzse, Pápai Józsefné, Kocsis Katalin, és végül, de nem utolsó sorban, Csirke István előadásában. Az eredeti felvételek után pedig Szalóki Ági 2017-ben megjelent Fújnak a fellegek című albumának somogyi összeállítása szól. Szalóki Ági énekét Szokolai Dongó Balázs kíséri.

0: csak hama hazaért. Jaj, lesz neked rózsám, hogyha nálam ér. Énekelte pápa Józsefné, 66 éves bátai asszony.
1: Csúrikolás, mit csinálsz?

Táncházban című műsorunkban ma a Dudáé volt a főszerep. Legyen hát Duda Muzsika utolsó, záró összeállításunk. Tolnai Dudálást és Ugróst játszik Juhász Zoltán. Én már a munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezető

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: Az 1960-as években a magyar népzene kutatást a nemzetközi nyitás jellemezte. Kutatóink a világ számos pontján felbukkantak Venezuelától Etiópiáig. Az indiai származású Devyn Bhattacharya számára azonban éppen Magyarország számított egzotikus célpontnak. Az áttelepült moldvai magyarok között végzett gyűjtései a kutatás fontos korai dokumentumai. A népzenei nyomozóiroda 528. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balog Marianna és Bolya Máté.

Devon Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb független etnomuzikológusa és dokumentumfilmes alkotója volt. A benáreszi brámin családból származó művész 1949-ben néhány shillinggel a zsebében érkezett Londonba, ahol kiváló érzékkel épített ki kapcsolatokat. Hamar a BBC keleti szolgálatánál talált munkát, ahol sikeresen népszerűsítette az indiai klasszikus zenét. Munkásságára a svéd televízió és a svéd állami zeneintézet is felfigyelt, és szakmai bizalmat szavazva jelentős anyagi támogatással bízták meg egy Magyarország és egy romániai gyűjtőút, valamint filmprojekt megvalósításával.

a magyarországi gyűjtőutak több szakaszban, 1964 és 1969 között valósultak meg, érintve az ország különböző néprajzi tájegységeit és etnikai csoportjait. Bhattacharya magyarországi tevékenysége és az abból született kiadványok vitákat váltottak ki, rávilágítva a nyugat-európai kulturális ipar és a kelet-közép-európai intézményes etnomuzikológia közötti módszertani feszültségekre. Magyarországon a népzenekutatás szigorú filológiai és pozitivista alapokon állt. Ezzel szemben Bhattacharya kívülállóként az élő hagyomány elvét követve a zene esztétikai és érzelmi hatását kereste, függetlenül annak történeti vagy rendszertani tisztaságától.

Felvételein Gusa Pál furujázik, aki a moldvai magyar faluban született 1909-ben. Majd a II. Világháborút követően települt át Magyarországra.

0: Debun Bhattacharya felvételén a moldvai származású Kusa pár furujázott. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

védik az hitelt áll. Dollérom-ra elvatták a csillagot, egy szép kis lány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz a nékem, akarja a nyárat, az édik.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

a jó kent sokat este tízni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kent sokat este tízni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mi tagad

percig, s így szólt az egyik. Jó, uraim, mulatunk ma, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót, átni szeretném, repülni.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

születtem a kiskunságban, csikós lettem Hortobán.

mennyasszonya hívnának. Addig asszony nem fekszel a hágyba, te még meg nem lesz mennyasszonya hívnának.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: azért is mulatok, csak azért is elhúzatok a nóta.
1: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői, egyeztettek a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Idehaza minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag, tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenységével, a plakáttörvény szigorításával és a közmédia átalakításával kapcsolatos javaslatot is tárgyalt a tegnapi ülésén az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A javaslatokról várhatóan hétfőn és kedden vitáznak, majd szavaznak a képviselők. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt, párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. Hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyerekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútorokat terveznek. Megkezdtem működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket, valamint az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törkő pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett több mint 300 tétellel. Ezek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Ami az időjárást illeti, jelenleg 12 és 22 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek felhők az égen. Északkeleten, illetve délnyugaton futó záporok előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29 és 35, este 19 és 25 fok között alakul.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. június 19-e van péntek, lassan 8 perccel múlt 6 óra, és most még elviselhető a hőmérséklet, lesz azért ennél kegyetlenebb, a hétvégén már tényleg tetőzik a kánikula. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaimmal Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, 10 óráig töltjük együtt a reggelt, igyekszünk mindenből a legkiválóbbat nyújtani, legyen az érdekes hír, információ vagy kiváló muzsika. Nézzük a kínálatot, mit hallgatunk majd ebben az órában a nóták közül. Ingó Ringó Nád énekli majd Boros Jolán, Szoboka Júli előadásában pedig a Kalapomra páros tubarózsát tettem kezdetű nótát hallhatják. Játszom majd részletet a Cirkusz Hercegnőből, te meg én, Bori Réka és Koltai Nagy Balázs a két előadó. Az Örök Zöldek között pedig hallhatják majd Máté Péter Egyszer véget ér című slágerét is. Megnézzük, hogy egészen pontosan ez a kánikula tetőzés mit jelent majd a hétvégén. Lesz névnapos köszöntés, majd egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, hamarosan pedig történelmi visszatekintésünk két percben. Elsőként egy andalgót hallhatnak. A nóta címe Nincsen annyi csillag fenn az égen, előadója Dóka Zsuzsa, Bangó János és zenekara kísér. Kérem, tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

az pütyüli, az igó, hogy a legényed se jó. Valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró álmok, apró a levele, két virágot terem a teteje. Az pütyüli, az igó, hogy a legényed se jó.

0: Fütyüli az idő, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind lejárt bolondító. Apró fának, apró a levele, kék virágok terem a teteje. Az fütyüli az idő, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind lejárt bolondító.
1: Két perc múlva 7:30 jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: Ez a nap a nicaiai vagy nikaiai hitvallás elfogadásának napja. 325-ben ezen a napon a nagy Konstantinus császár által még Szent Szilveszter pápasága alatt a Jézus személyéről, illetve természetéről vallott nézetek egységesítésére hívták össze az első egyetemes zsinatot. Szintén június 19-én, de már 1847-ben kaptak magyar nevet Buda addig német elnevezésű dűlői, hegyei, völgyei és forrásai, ilyen a Sashegy, az Istenhegy, az Orbánhegy és a Kútvölgy. Mexikóban 1867-ben ezen a napon végezték ki Habsburg Miksa főherceget, Mexikó császárát, 1953-ban pedig a Rosenberg házaspárt végezték ki. Az Egyesült Államokban a szovjeteknek való kémkedés vágyával ítélték el őket. A Rocky Horror Show című rock musicalt Londonban 1973-ban mutatták be ezen a napon, 78-ban pedig először jelent meg néhány képből állt a Garfield képregény, utána pedig valami egészen szédületes karriert futott be ez a vörös macska. Budapesten az Atrium Hyatt szálloda azóta már többször átnevezték, 1982-ben nyílt meg, és hát konkrétan csodájára jártunk. Az utolsó szovjet katona, jelesül Viktor Shilov altábornagy is elhagyta Magyarországot Záhonynál 1991-ben. Pablo Escobar, a világ legkeresettebb kábítószer kereskedője, 1991-ben ezen a napon adta fel magát. Az országgyűlés pedig elfogadta a szomszédos államokban élő magyaroknak kedvezményeket és támogatást nyújtó státusztörvényt 2001-ben, még a világ dokumentum örökségének része lett Magyarország első nyomtatott térképe, mely Ingolstadtban jelent meg 1528-ban, a Harmony of the Seas, tehát a tengerek harmóniája nevű hajó, mely a világ legnagyobb óceánjárója, 362 méter hosszú és 66 méter széles, Franciaországban 2015-ben ezen a napon bocsátották vízre, most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. A Paganini keringőt hallhatják a folytatásban a Dankó Rádióban. Simon Boglárka énekel, Báder Ernő és zenekara kíséretével.

annyiban változott, valószínűleg pontosabb lett az előrejelzés az elmúlt napokhoz képest, hogy most már csapadék is várható. Szombaton és vasárnap derűs napot, jó reggelt kívánok, a Bankó Rádiót hallgatják, amellett, hogy tetőzik a kánikula, viszont jövő héten is még bőven 30 fok fölött alakulnak a maximumok. Ennyire azért ne szaladjunk előre, ma napos idő lesz, az ország nagy részére beköszönt a hőség. 30-35 fok közötti csúcshőmérséklet várható, időnként megjelenhetnek gomoly felhők, viszont csak néhol fordulhat elő igen kis eséllyel futó zápor, észak-keleten esetleg zivatar. Ma, június 19-én Adeodát, Azurea, Estella és Skilla napja is van ma, főnévnaposaink pedig a gyárfások. Valószínűleg a Gerváz görög eredetű névből ered, a jelentése idős férfi, illetve aggasztján, de van egy másik vélemény, mely szerint germán és kelta elemekből áll, ezeknek jelentése pedig dárda, illetve szolga, katona vagy alattvaló. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek, ha fáj a szívünk, Kállai Ferenc előadásában hallgatjuk meg ezt a dalt most.

0: 7 perccel múlt, 6:30, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1623-ban ezen a napon született a francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus Blaise Pascal. Jelentőset alkotott a fizika, matematika, de a teológia és az irodalom területén is hozzájárult a természettudományok fejlődéséhez. Tán Mór festőművész 1828-ban született ezen a napon. Az irodalomtörténész, kritikus, irodalompedagógus Kerecsényi Dezső 1898. június 19-én született. Ő a 15.-16. századi magyarországi humanista, protestáns és világi irodalmi hagyományok kiváló ismerője volt. Emellett jelentős a Kölcsey Ferencről írott monográfiája is. Szintén ezen a napon született a legendás koloratúrszoprán, Kossuth Díjas operaénekesnő Gyurkovics Mária, majd Bánfi Györgyet kell említenünk, Kossuth és Jászai Mari díjas feledhetetlen színész, 1927-es születésű, Bács Ferenc, egy másik legenda, ő is ezen a napon született.

született 1936-ban. Hihetetlen, hogy 2019 óta nincsen közöttünk. A Smaragd románcának csodálatos főszereplő nője, Kathleen Turner, 1954-ben született ezen a napon, 64-ben pedig az Egyesült Királyság egykori miniszterelnöke Boris Johnson. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, tiszta szívből, jó egészséget, Isten éltesse mindannyiukat. Te meg én, szól a részlet a Cirkusz Hercegnőből, Bori Réka és Koltai Nagy Balázs előadásában. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát Drucker Péter vezényli.

Jó reggelt kívánok, és derűs napot, nem sokára 7 óra, kapcsoljuk ma is a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a Stúdió 11 játszik egy jó kis polka egyveleget, a következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás, Alacsony a cipőn sarkon út, a címe előadója Rigó Jancsi, Hankó József és zenekara kísér majd, tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
3: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
4: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
5: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
6: Na, elmondom, mik a legendák.
7: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
9: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 19-én pénteken Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
8: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
11: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
10: Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni, az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állami és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek.
11: A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövőkedre, Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
12: Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
10: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
11: A nyilatkozatba Ukrajna csatlakozása kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással 1,5 év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
10: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
11: Ruszin Szenti Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
7: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
10: Áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
11: A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig eltarthat.
8: Krónika a Kossuth Rádióban.
10: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
13: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
14: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
13: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
14: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
13: Több sávos aszfalt veszik körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
14: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna-aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
13: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
14: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
10: A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól. Hangsúlyozta Magyar Éva kormány szóvivő.
11: Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott, rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak. Ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
15: A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
10: Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
11: Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyag költségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
10: Nem támogatták a Tiszás képviselők a Mi Hazánknak a választási rendszer arányosabb átételére vonatkozó javaslatának tárgysorozatba vételét, mondta a párt alelnöke.
11: Novák előtt közölte, a javaslatcsomag tartalmazta egyebek mellett a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötését és a képviselők visszahívhatóságát. Az ellenzéki politikus az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága előtt azt mondta, céljuk az országgyűlési választási rendszer arányosabb átétele, ami a Tisza választási programjában is szerepelt.
16: Azt mondani, hogy ezt még úgymond leltárba sem kell venni, ezzel nincs feladata az országgyűlésnek, az egy nyílt beismerése lenne tulajdonképpen annak, hogy ki akarnak farolni a választási ígéretükből, mert megtetszett önöknek a Fidesz rendszere, és inkább csak beleülnének.
10: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
11: Kapitány István az Audi Hungária ZRT új elektromos hajtássorozat gyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
17: Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
10: Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzugzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
11: Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés Érlő Környezetért Bizottsága hangsúlyozta, a csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
18: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóban.
10: Itt a krónika. Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tisztifőorvos.
11: Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent. Például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
19: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukros üdítőt, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszul lét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklete, a bőrhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtés lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
20: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton Békés Csaba felé a Konszent Márton csomópontnál egy tehergépkocsi átszakította a szalagkorlátot, majd árokba hajtott, az 57-es kilométernél a leállósávot lezárták. Baleset történt az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Egy kamion szalagkorlátnak hajtott a 8-as főúton Csor térségében. Székesfehérvár felé sávlezárásra kell számítani.
10: Motoros és személyautó ütközött a 44-es főúton Kondoros belterületén. A 98-as kilométernél a félútpályát lezárták. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten forgalomkorlátozásra kell készülni a 19. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca közelében egy műszaki hibás jármű miatt. A 68-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemere-Telep vasútállomás közelében. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
21: Időjárás jelentés.
11: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
10: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
22: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
23: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta.

Jó reggelt és derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hálásan köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. A ma péntek 2026. június 19-e, bő 2 perccel 4:08 után köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hallhatják újra a hét nóta üzenetét, ez egy nagyon szép hallgató, a Most van a naplemenőben, Jenei Gábor előadásában. Tótfalusi Fanni is szállít történeteket az Önök kérték leveles ládájából. Lesz majd kirándulás is, egy Budapesttől északra található viszonylag közeli városba. Az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutató a Magyar Népdal kincstárból szemezget. Én pedig a nóták közül csak azért iszom, én énekli majd Bangó Margit. Csendesen, csak csendesen hallhatjuk Várnai Adrián előadásában. A Csárdás királynőből a Hajmási Péter, Hajmási Pál, a klasszikus Honti Hanna, Feleki Kamillos változatban csendül majd fel, az örökzöldek között pedig Korán slágert is játszom, a Kevés voltam neked című dalt, elsőként pedig jöjjön egy Omage felvétel, a Rózsafák. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot! Jó reggelt!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Minden dal, minden nóta mindenkinek mást és mást üzen, ebben sincsen univerzális megoldás, de azt elmondhatjuk, hogy vannak olyan zenedarabok, olyan dalok, olyan nóták, amelyek szövege költői ihletettségű. Az erre a hétre választott hallgatónk egy gyönyörűséges ballada, címe Most van a nap lemenőben. Sokak számára valószínűleg az elmúlást idézi, a szeretett kedves elvesztését és az a fölött érzett gyógyíthatatlan fájdalmat, de emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy valahol ez a minden lehetetlenen még a halálon túl is tartó erős szeretetet jelképezi az ember számára. Arról mesél, hogy akit igazán szeretünk, szerettünk, azt még a sír sem tudja elválasztani tőlünk. Ott vannak az emlékek, a rengeteg közös pillanat, ami lehet egy dallam, vagy az alkonyati séta valahol egy erdőben. Ezek mind-mind akár vissza tudják őt hozni a szívünkbe. Persze, valószínűleg azért is olyan megható ez a nóta, mert emlékeztet arra bennünket, hogy a szeretet néha tovább él, mint maga. Az a biológiai lény, az az ember, akit szeretünk, szerettünk. Hallgassuk meg most ezt a gyönyörű nótát Jenei Gábor előadásában, Budai Sándor zenekara kíséretével.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Néha nagyon megható levelet is kapunk. A következő üzenetet Molnár Ivánné Évi írta nekünk. Talán 5 éves lehettem, amikor nagymami kézen fogott, kivitt a kertjébe és közben azt énekelte: kicsi, gyere velem rózsát szedni. Drága nagyikám minden tevékenységéhez fűzött egy dalt, de ennek a szép kerti délutánnak a meghittsége mindig a szívemben marad. Mikor meghallom ezt a Cserháti Zsuzsa dalt, becsukom a szemem és érzem a nyár illatát, nagyikám simogató kezét. Tudom, hogy fentről vigyáz rám.
2: Köszönjük szépen, Fanni! Gondolom, hogy lesz muníció bőven a következő péntekekre is, de hogy semmiképpen ne apadjanak el, az üzenetek várja a szerkesztőség az önök leveleit a 1037 Budapest Kunkunda útja 64-es címre postázva, vagy e-mailben önökkérték@dunatv.hu. Most pedig jöjjön a dal, kicsi gyere velem rózsát szedni, Cserháti Zsuzsa énekel.

sírok minden régi emléket, elfelelni úgysem tudnak én téged. Csak az erdi szomein hittel légyem kicsiként emiattad, csak azért mulatod, mert akkor nem gondolok a divágra, csak azért vívadok sírva, azért borulok a cigányra, elhervasztod engem.

0: 7 perc múlva 3:48, jó reggelt!
1: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Rétság városa, úgyhogy ma Nógrádba teszünk egy kirándulást. Budapesttől 55, Balassagyarmattól mintegy 25 kilométerre található, a Börzsöny és a Cserhát határán elhelyezkedő Nógrádi medencében, úgyhogy ez az adottság határozza meg a környék jellegét is. Rétságot 1393-ban egy dokumentum szerint a losonci család birtokolta, a török megszállás alatt pedig Mehemet Daud hűbér birtoka volt, de a fennmaradt dokumentumok szerint már ekkor is volt temploma. A terület a következő évszázadokban számtalan alkalommal váltott gazdát, egykor katonaváros volt, annak idején fontos volt a hadak vonulása és a kereskedelem szempontjából is. A helyőrségi laktanya 1936-ban létesült, majd több katonai alakulat állomásozott Rétságon. Az utolsó, a 31. Hunyadi János gépesített lövészdandár volt, ezt 1997-ben szüntették meg, és a kaszárnyát is bezárták. Az egykori laktanya

Járat a melletti emlékparkban található egy kettős emlékmű, amely azt hirdeti, hogy Mindszenty József herceg prímás itt töltötte a fogsága utáni első szabad éjszakáját az őt kiszabadító Pálinkás Pallavicsini Antal őrnagy szobájában. Az emlékmű mellett álló kopjafa a mártír halált halt kiszabadítóra emlékezik. A mindössze 35 éves katonatisztet ugyanis azért, mert kiszabadította és Budapestre vitte Mindszentyt, valamint katonáival a Rétsági laktanyából fegyverekkel látta el az 56-os forradalomban résztvevő civileket, kötél általi halálra ítélték és 57-ben kivégezték, csak a rendszerváltás után rehabilitálták, a kopjafát pedig 1991-ben állították Pálinkás Pallavicsini Antal emlékére. Rétságon. A Szent András templom barokk stílusú 1729 táján épült, majd a 20. század első harmadában bővítették. A település egyik különleges szakrális építménye egy szabadon álló négyzetes alaprajzú emeletes sátortetős harangtorony, az evangélikus harangláb, ilyen zsalugáteres hangnyílásai vannak. Három harangja közül a legkisebb 1702-ből való. Az épület sarkain festett díszítés látható, mely felül a sarokban ilyen homorú faltükröt imitál. Műsorunk után napközben majd a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán egy kis videót is mutatunk Rétságról. Ebben az evangélikus haranglábat is láthatják majd. A helytörténeti kiállításon megtekinthetők a környékről előbukkant régészeti leletek, régi térképek másolatai, illetve régi rétsági pecsétek, különböző kiadványok, háborús dokumentumok. A falakon kiállított fotókon pedig megismerhetjük Rétság múltját, például a strandot, a régi kultúrházat és sok régi utcaképet is találunk itt. Érdemes elsétálni a pusztaszántói város részbe. Itt találjuk a Kovács kúriát, eredetileg klasszicista stílusú épület, feltehetően a 19. század második felében vagy a végén építették át, és természetesen nem kevés kirándulási lehetőség adódik a környéken. Vonzó a Börzsöny közelsége, a Csóványosi kilátó, a Remete barlang, meg a Julianus kilátó is izgalmas lehet azok számára, akik kedvelik mondjuk a nehezebb túrákat, gyerekekkel pedig akár királylétre is érdemes ellátogatni, úgyhogy Rétságot is feltétlenül ismerni kell, nagyot sétálni, ismerkedni a rétságiakkal, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A Hajmási Péter, Hajmási Pál most önöknek forog a Dankó Rádióban. Előadója Honti Hanna, Feleki Kamil és Palóc László, közreműködik Mészáros Tivadar zenekara.

Jónás Géza zenekar a Patai Zoltán primás vendégszereplésével készítette el a most hallható felvétel. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára a Magyar Népdal kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, majd 8 órakor következnek a hírek. Szécsi Pásláger nyitja a következő zenei órát, címe, ha nem vagy velem. Ezzel várom önöket nem sokára.

népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: A kalotaszegi türekösségbeli Derétei István ragadvány nevén Hát-hát énekével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A súlyos szárazságra való tekintettel mára olyan népdalokat választottam, amelyek az esőhöz, illetve az esővarázsláshoz kapcsolódnak. A magyar gyermekek mondókái, dalai Katona Imre szerint régi szertartások és eljárások maradványait hordozzák magukban. Mindenki ismeri az es, eső, es kezdetű esőindító és az ellenkezőjét kívánó süss fel nap kezdetű dalocskát. A nemespátrói Szakál Miklósné Szmodics Rózsa 1985-ben így énekelte ezeket Végvári Rezsőnek.
1: Es, eső, es, búza bokrosodjon, zap, szaporodjon, az én hajam olla legyen, mind a csikó farka, még annál is hosszabb, mind a Duna hossza, még annál is hosszabb, mind a világ hossza. Süss föl nap, fényös nap, kertők alatt aludaimök fagynak.
0: Szendrei Zsigmond említi a tücsök segítségével történő esővarázslást. Idézem. Tartós szárasság idején egy ágacskára tücsköt kötnek, s azt a vetés közepébe szúrják, mert keserves cirpelésével előhívja az esőt, a sűrű tücsök cirpelés ugyanis esőjósló. Ha tartós volt a szárasság, a nyugatbácskai Doroszlón a gyermekek a földi tücsök nyakára hajszálat vagy lószört kötöttek, másik végét nátszálhoz erősítették és ostorként a fejük fölött forgatva hajtogatták. Tücsök, tücsök, adj esőt, hónap után szép időt, azután meg a babámnak igaz szívű szeretőt. A szárasság alkalmával végzett esővarázslást Dodola és Paparuda néven ismerik a délszláv, illetve balkáni népek, valamint a velük szomszédos magyarok is. Ennek során gyermekek vagy nők vonulnak végig a falun. Egyiküket mesztelenre vetkőztetve zöld gajakkal, levelekkel borítják be. Az esővarázsláshoz kapcsolódó énekekben esőt kérnek a szántóföldre, szőlőre, búzára, kukoricára, lenre, kenderre. A falu lakosai a zöld lomba öltöztetett szemét vízzel öntözik, analógiás mágiával az esőt utánozva. A magyar népi hitvilágból néhány más jellegű esővarázslást is lejegyeztek. Például részeges ember sírját megöntözik. Ekét húzatnak a patakvizében, vagy lányokkal szántják körül a vetést. S hogy miként lehetne ténylegesen esőt varázsolni, nem tudhatom. Minden esetre idézzünk fel egy esővarázsló Dodole éneket Nagy László fordításában, Novák Péter és az Etnofon Zenei Társulás előadásában. Hát, ha beválik.

0: szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsor ajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernuk Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernuk Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli hazánkat. A kormányfő tegnap délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7. cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh, a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre, Budapestre és Gödöllőre. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keret megállapodást már elektronikusan aláírták. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezést nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig 1/10 érkezett meg. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál, egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az országgyűlés nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság napjává nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától, holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők, az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 29 és 35, este 19 és 25 fok között alakul majd.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják 2026. június 19-én pénteken. 8 perccel múlt 8 óra. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Azon kedves hallgatóink figyelmét szeretném most kérni, akik mostanában kapcsolódtak be a műsorunkba. Ilyenkor 8 óra után következnek az egészségpercek, nem sokára, majd 3:49 környékén lesz egy kis hűtés-főzés. Kedden is csütörtökön viszont Sipos gazda növényorvos ad tanácsokat, hogyan tudjuk egészségesebbé tenni szobanövényeinket, kertjeinket, földjeinket. Nos, a mai napon a muzsikák közül olyan nótákat válogattunk, mint a Jaj, de szép kék szeme van magának, Eperjesi Erika előadásában hallgatjuk meg, vagy a Kék ne felejtsed, Benedek Fikatalin énekel. Hallhatnak majd részletet a Mozart című musicalből, az Árnyék dalt, Dolhai Attila az előadója, az Örökzöldek között pedig Kós János, Én, aki nála jártam című dala is felcsendül az óra vége felé. Lesz világzene is majd, ilyenkor azt is szoktunk játszani 8 és 9 között. Elsőként most jöjjön egy csárdása, jön a tavasz, jön már, Lente Lajos énekel Jeremiás Bélai zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Mint oly sok mindenben, a gyógyszerszedésben is vannak szabálykövető, meg kevésbé szabálykövető emberek, sajnos én az utóbbiak közé tartozom. Tehát, hogy étkezés előtt vagy után kell bevenni, vagy hogy milyen folyadékkal kell bevenni a gyógyszereket, ugye ez sem mindegy. Tejjel, sajnos van olyan eset is, hogy kávéval vettem be, már nem szabad. Mindig olvassuk el a gyógyszerek használati utasítását, és különösen figyeljünk oda minden egyes esetben, hogy mit javasolnak a gyártók ezekben a tájékoztatókban. Elkészült egy új kutatás, a Sote gyógyszerészeti karának egyik docense és hallgatója jegyzi, és ebben például kiemelik azt, hogy a lúgos, illetve a magas ásványi anyag tartalmú palackozott vizek például nagyon nagyban tudják befolyásolni egy készítmény hatékonyságát, ugyanis nagyon sok gyógyszert ilyen különleges bevonattal látnak el, amelyek viszont érzékenyek a gyomorsavra, egyes enzimek gyomorsav termelés csökkentők, a gyógyszer védő bevonata pedig azt akadályozza meg, hogy a gyomorsavval érintkezzenek. Egyes reflux elleni, meg gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító, illetve emésztés segítő enzim készítményeken is van ilyen. Nos, és ezt a bevonatot a lúgos magas ásványanyag tartalmú palackozott vizek gyorsabban oldják fel, és ennek következtében egészen egyszerűen nem úgy, nem akkor és nem ott indul meg a gyógyszer felszívódása, pontosabban a hatóanyagok felszívódása, ahol annak kellene. Nem szaporítom a szót, a tanúság tehát az, hogy minden esetben úgy, akkor és azzal vegyük be a gyógyszereinket, amit a gyártók számunkra előírnak, és akkor baj nem lehet belőle. Jó egészséget kívánok! Felhő szállt a nagy erdőre, énekel Kalina Enikő a folytatásban, Johann János és zenekara kísér.

Reggeli világzenén következik, de is napot jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, egyik nagy kedvencem, a Balkán Fanatik és a Repülj Madár című dalokat hallhatják a folytatásban. Este 9-től pedig még több világzene szól, Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Lehet, hogy tetszettek hallani vagy olvasni a hírt, hogy két napra, most hétvégén lezárják az M2-es metró Deák tér és Örsvezér tere közötti szakaszán. Terüst napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Schwarzenegger és Sharon Stone forgat filmet, és nem lehetett másként megoldani valamilyen metró alagutas jelenetet. A lényeg az, hogy holnap üzemkezdettől egészen vasárnap üzemzárásig nem tudnak ezen a szakaszon metrózni, helyette pedig pótlóbuszok közlekednek, illetve a már meglévő buszokat lehet használni, illetve az egyes villamosról Zugló vasútállomásnál, a hármasról pedig a Bosnyák térnél érdemes leszállni. Hát ez nem feltétlenül könnyíti meg az érdeklődők mozgását holnap a múzeumok éjszakáján, de remélem, hogy ez nem akadályozza meg őket, hogy eljussanak kedvenc múzeumukba. Na majd egy picit bővebben erről a programról a következő órában beszélünk, sőt beszélgetünk vendégeimmel. A Dankó Rádióban pedig nem sokára sütünk, főzünk, de hogy mit, azt még nem árulom el. Most Márkus László énekli Fényes Szabolcs és Görgei Gábor szerzeményét, címe Egy részeg éjszaka.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Nagyot megy most nálunk is a cukkini, hiszen szezonja van, és rendkívül egészséges, nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Erről már sokszor volt is szó, hogy hatalmas mennyiségű nedvességet tartalmaz. Na és akkor hogyan tudjuk úgy kisütni, hogy ropogós legyen? Már is mondom, akár snackként is lehet fogyasztani, akár köretként, de főételnek is valami mártogatóssal kiváló lehet egy ropogó sörtésztában készült cukkini. Kell hozzá, hogy nagyjából 80 dekányi, 20 dek a finom liszt, 10 dek a keményítő, egy csomag sütőpor, egy kevés só, bors, egy üveg hideg sör, a sütéshez pedig majd étolaj. Először egyforma nagyságú, hát nagyjából ilyen 4-5 centi hosszú, 1 cm vastag hasábokra vágjuk, a bundához pedig egy nagyobb tálban, ahogy szoktuk, elkeverjük a hozzávalókat. Fontos, hogy hideg legyen a sör, mert így lesz igazán ropogós. A végeredmény, utána a hasábokat megmártjuk ebben a masszában, utána pedig forró, bő olajban aranybarnára sütjük, de csak annyi hasábot tegyünk mindig egyszerre, amennyi kényelmesen elfér, anélkül, hogy összeérnének. A kézbundás zöldségeket érdemes papírtörlőn leitatni, és még melegen elfogyasztani. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, a Mozart című musicalből szól az Árnyékdal, Dolhai Attila előadásában. Az Operett Színház zenekarát, énekkarát és musical együttesét Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, benne Ökrös László és Vadász Károly muzsikáját. 9 órakor hírek következnek, juhász kutyák ugatnak, ezt a csárdást Karcagi Nagy Zoltán előadásában hallgatjuk meg majd a hírek után, Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap 19:50-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszintesség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, ezt a svájci külügyminisztérium is megerősítette. A döntés előzménye, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függés után, függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószerbirtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Ceglédkül területén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután általában 29 és 35 fok között alakul.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szuperis napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Péntek van, 2026. június 19-e, 6 perccel múlt 9 óra, szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, ahogy említettem már az előző órában is, holnap múzeumok éjszakája, élőben közvetít majd a Kossuth Rádió és az M5. A Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetőjével, Deák Dórával tervezek beszélgetni majd a programról, illetve Budapest főváros levéltárának kurátorát hívom majd telefonon, László Zsófiát. Nem sokára, remélem sikerül fölköszöntenem egy kedves hallgatónkat egy csodálatos nótával. Ez lesz majd a Megüzentem a Sarkadi Bírónak kezdeti csárdás Nádasdy László előadásában. Az örök zöldek között pedig hallhatnak majd Edda Slágert, énekel Zárai Márta, elsőként pedig már is Taszíró dala Marica grófnőből, Laki Péter előadásában csendül fel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Elérhetőségeink változatlanok, de erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ha születésnapos, névnapos, házasság, évfordulós köszöntést szeretnének valamelyik kedves barátuknak vagy rokonuknak küldeni, akkor állunk rendelkezésre. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, a postacím, dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk, illetve a két közösségi oldal, a Donkó Rádió hivatalos, illetve a Hajdú Tiboros is rendelkezésükre áll. Remélem, egy kalandos nagyit elérek most telefonon.
1: Halló, jó napot!
0: Jó napot kívánok! Ferenci Gáborné Marikával szeretnék beszélni, Hajdú Tibor.
1: Igen, az vagyok.
0: Csokolom, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Van egy fél perce számomra?
1: Ó, igen, igen.
0: Egy kalandos nagyit keresek, megtaláltam?
1: Igen, igen.
0: Jó napot kívánok! Holnap van a születésnapja, úgy tájékoztatott engem az a kedves Katalin, aki, ha minden igaz, ebben a kalandos nagyi csoportban az ön társa.
1: Igen, de... a legnagyobb nóta szerető és buli királynő.
0: Már bocsánat, a Katalin vagy ön?
1: A Katalin.
0: Aha, de szerintem ön is nagyon kedveli a nótákat, mert egészen igen, konkrétan igen. Azt kérte tőlem Katalin, hogy megüzentem a Sarkadi bírónak kezdeti nótát, játsszuk majd le önnek. Ez valamiért kedves a szívének, vagy sokszor énekelték együtt?
1: Általában minden nótát szeretek.
0: Akkor tessék maradni mindig a mi hallgatónk, legyen minden nóta
1: nagyon
0: az ön szívének.
1: Nagyon szeretem önöket.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nádasdy László előadásában meg is hallgatjuk. Nagyon sok puszi, jó egészséget kívánok, Isten éltesse, Marika.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Csokolom.
2: Megüzentem a Sarkadi bírónak.

0: szak, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: A ceglédi vonalon baleset miatt hosszabb menetidővel kell számolni, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Abony és Szolnok között a vonatok egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, úgyhogy a nyírségi cég és a civis interrégiók menetideje is 15-20 perccel megnőhet. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy között a külső sávban a terelésben nagyon erős a forgalom és szakaszosan torlódnak a járművek. A Négyesen Szolnokon a Szent István Tisza hídon javítják a dilatációs szerkezetet, a félútpályát lezárták a 99-es kilométernél, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, majd inkább a délutáni csúcsidőszakban kell torlódásra számítani. Jó utat kívánok! A folytatásban Örökzöldek minden mennyiségben, a Doldiról felvételét játszom, címe Még úgy fáj, nem sokára telefonon pedig László Zsófiát keresem, Budapest főváros levéltárának kurátorát a múzeumok éjszakája kapcsán.

0: Holnap ismét múzeumok éjszakája, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szeretettel köszöntöm Budapest főváros levéltárának kurátorát, László Zsófiát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mitől különleges, mondja el nekem, a múzeumok éjszakája?
1: A múzeumok éjszakájára nagyon sok múzeum, levéltár, egyéb tudományos intézmény különleges programokkal készül. Ilyenkor megnyílnak a múzeumoknak és a levéltárnak is azok a terei, amik esetleg más alkalmakkor nem látogathatók a nagy közönség számára. Idén most már több mint 450 helyszínen országszerte több mint 3000 programmal várják a látogatókat az intézmények. Ehhez a program sorozathoz csatlakozott Budapest főváros levéltára is.
0: Bocsánat, hogy közbevágtam. Azt lehet tudni, hogy milyen látogatói csoportokat vagy rétegeket sikerül elérni egy ilyen eseményen, hiszen már nem először vesznek részt önök sem ebben a programban.
1: Nagyon változatos a látogatóknak a köre, a kisgyerekes családoktól elkezdve az idősebb korosztályig tulajdonképpen bárki ellátogathat a levéltárba vagy más intézménybe, mert nagyon változatos programokkal készülünk mi is, és más múzeumok és más tudományos intézmények is.
0: Az idei tematika az ízekbe zárt történetek. Na ez hogy jelenik meg? Mondjuk az önök esetében.
1: Idén egy különleges kiállítással készülünk. Tavaly évvégén zárt be egy híres magyar étterem Bécsben, az Ilona Stüber, és ennek az étteremnek a hangulatát idézzük meg a Magyar Ízek Bécsben, az Ilona Stüber legendás konyhája című kiállításunkon. Ezt a kiállítást tudjuk bemutatni a látogatóknak, illetve a kiállításhoz kapcsolódóan egy pódiumbeszélgetéssel is készülünk, amelyen részt fog venni Fodor Mária, az étterem tulajdonosa, és még két vendégünk lesz, Geri Ádám gasztroblogger, a gasztrorégész gasztrotörténeti oldalnak az írója, illetve a Soroksári Grassalkovics körnek a vezetője, Balla Péterné, aki pedig a soroksári éttermekről szerkesztett egy nagyon izgalmas könyvet, úgyhogy én is izgatottan várom ezt a beszélgetést.
0: Mit tanácsol azoknak, akik először vesznek részt a múzeumok éjszakáján látogatóként?
1: Érdemes átböngészni a programokat, nagyon gazdag a kínálat, úgyhogy az ember biztos, hogy a lakóhelyéhez közel is talál rendkívül izgalmas látnivalókat, hallgatnivalókat, és mivel ez a gasztronómiai téma most a kiemelt téma, ezért bizonyára meg is lehet kóstolni különleges ízeket.
0: Múzei.hu a honlap egyébként, ahol minden ehhez kapcsolódó információt megtalálnak az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm önnek, kedves László Zsófia, Budapest főváros levéltárának kurátora, hogy beszélgethettünk, és egy nagyon izgalmas estét, éjszakát kívánok önöknek is holnapra.
1: Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget.

0: 20-án ismét múzeumok éjszakája, derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, és már nem először élőben közvetíti az eseményeket számtalan helyszínről az M5, illetve a Kossuth Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Deák Dórát, a Kossuth Rádió szerkesztőjét.
1: Ja, köszönöm a meghívást!
0: Te is már egyébként korábbi ilyen

0: élőkben kipróbáltad magad?
1: Ez a negyedik alkalom, hogy műsorvezetőként dolgozom a Múzeumok Éjszakája című műsorunkban. Előtte meg riporter voltam, úgyhogy nagyon sok élő bejelentkezést készítettem Budapest különböző területein.
0: Értem, tehát nagyon más az, amikor az ember leköveti élőadásban, hogy a kollégák mit csinálnak kint. Van már B-verzió egyébként, mert minden élő műsor, minden ilyen bejelentkezéses, izgalmas, nagy volumenű, nagy horderejű műsor nagyon nagy összmunkát igényel, de azért nem árt, hogyha van B-terv.
1: Szerintem CD-tervünk is van folyamatosan, meg hát azért nagyon rugalmasak vagyunk mi riporterek. Ugye most annyiban lesz más egy kicsit így a Múzeumok Éjszakája, hogy eddig mindig a stúdióban jelentkeztünk. Most kitelepülünk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, úgyhogy ez nekem műsorvezetőként is nagyon izgalmas lesz. Talán ott a hangmérnök kollégáknak kell egy kicsit jobban figyelniük, hogy technikailag minden rendben legyen, de természetesen előfordul olyan, hogy kapcsolunk valamelyik helyszínre, nem feltétlenül van úgy térerő, vagy nincs ott a vendég, valami csúszás van, ilyenkor azért gyorsan reagálunk a helyzetre, és akkor visszakapcsolunk később, vagy addig beszélgetek a stúdióban valakivel.
0: A hallgató számára, és visszagondolva például a gyerekkoromra, amikor ilyen élőkörkapcsolásos műsorokat hallgatott az ember, ez rendkívül izgalmas, tehát borzasztóan érdekes, és a legszebb a rádiózásban az, hogy mindez ugye a fejünkben zajlik, és a fejünkben képzeljük el. Most a múzeumok esetében ez plusz kihívás azért rádióban megmutatni bizonyos eseményeket. Erre hogyan tudtok készülni, vagy mi a titka?
1: Szerencsére a kollégák is nagyon szeretik ezt a műsort, ugye mi este 8 és 10 óra között várjuk majd a hallgatókat, az ország különböző pontjaira kapcsolunk, Debrecenbe, Keszthely, Eger, Szeged, Szombathely, Sopron, úgyhogy mondhatnánk azt, hogy mennyire jó az, hogy most valakinek este dolgoznia kell, de tényleg amikor ott vagyunk száguldó riporterként, abban a zsongásban, pezsgésben, azt mindenki nagyon élvezi.
0: Ízekbe zárt történetek, ugye ez a tematika áll a központban. Hogyan képzeljük el, még mielőtt az esemény bekövetkezne?
1: Ugye kimondottam, most a gasztronómia kerül a középpontban. Sopronban például az Evangélikus Múzeumban a kollégám annak fog utána járni, hogy a vallás és a gasztronómia hogyan kapcsolható össze, illetve Illatfelhő 1790-ből címmel lesz ott egy program, egy látványsütésen vehet részt, de mondjuk itt Budapesten a Hofferenc Ázsiai Múzeumban a japán tea kultúrával ismerkedhetünk meg, és azért a szerkesztő Barta Bernadette arra is figyelt, hogy ne csak gasztronómiával foglalkozzunk, így lesz mondjuk Debrecenben Slam Poetry Est, Picasso ihlette divat bemutató és Letsó Szegeden, úgyhogy azt hiszem, hogy így próbálunk minden korosztályt megfogni, hogy az érdeklődésüket lefedjük.
0: Ez jó, amit mondtál, az evangélikus gasztronómia. Luther Mártonnal azért köztudott, hogy ő és felesége Bóra Katalin is a sörfőzésben azért nagyon otthon voltak.
1: Meg egy másik programot is megemlíthetek, Budapesten is van egy sörgyár, aminek a történetét, leginkább a család történetét ismerhetjük majd meg, úgyhogy azért itt ilyenkor inkább erre helyezzük a hangsúlyt.
0: Hány órától hallhatjuk majd?
1: Este 8 órától 10 óráig várjuk a hallgatókat a Kossuth Rádióban.
0: Nagyon jó munkát, jó szórakozást is kívánok, Deák Dórát, a Kossuth Rádió szerkesztőjét hallhatták.
1: Köszönöm szépen.

0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedben jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugára.

különleges táti műalkotás Servatius Tibor Iszter pár szobrát mutatja be önöknek a folytatásban Vecsei H. Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a Dankó Rádióban. Derűs napot kívánok, majd 10 órakor jönnek a hírek, utána pedig 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit hallhatják, köztük olyan előadókkal, mint Vámosi János, az LGT, vagy az Illés, Tölgyi Kriszta. Várja önöket, a Déli Krónika után pedig Budai Beatrix jelentkezik, ma is jó ebédhez szól a nóta, Gál Zoltán pedig 2 órától teljesíti a kéréseket. Kívánságműsor Szívküldi Szívnek, szívesen. Hétvégén reggelente Nádas Györggyel ébredhetnek, tematikus hétvégén főszereplője pedig egy legenda, Horváth Pista. Nóta énekes lesz. Én Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében is megköszönöm egészeti figyelmüket. Jó volt együtt tölteni a reggeleket hétfőn, találkozunk ismét 6 óra után néhány perccel, addig is bírjuk ki együtt a kánikulát, Derűs napot, szép hétvégét, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Nógrád.
1: Fesztivál a vízen. A Bánki tó és a hozzá kapcsolódó rendezvények. Van itt a falu mellett egy álmélkodásra méltó tó, melyet a köznép tengerszemének nevez. Írta a korabeli sajtó 1820-ban a Nógrád vármegyei bánk nevezetességéről. A víz felülete 7,5 hektár. Aki körbe akarja sétálni, futni vagy kerékpározni, nem szakad meg. 1 kilométert kell megtenni a kellemes fás partszakaszon. A falu szép, gondozott, szálláshely is van bőven. A Bánki tó az év nagy részében horgászparadicsom a nádasban megbújó tégekkel, de nyáron rengeteg a napozó, a fürdőző is. Bánk sokat tesz a népi és a nemzetiségi kultúra ápolásáért is. Minden év augusztusának első hétvégéjén tartják itt a megyei nemzetiségi találkozó többnapos rendezvénysorozatát. Ilyenkor az ország messzi tájairól is érkeznek művészeti csoportok, hogy műsorukat a sok ezres közönségnek bemutathassák a tó mellé épült hatalmas vízi színpadon. Ilyenkor reggeltől estig nyüzsög a sokadalom, de a nyár többi napja is a szórakozás jegyében telik. A környék legnagyobb és legszebb környezetben lévő szabadtéri színpadán remek programot kínál a Bánki nyár rendezvénysorozat. Hangversenyek, népzenei műsorok, filmvetítések, színházi előadások, pop és rock koncertek után tapsolhatnak a nézők a Bánki tó partján.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Népkök zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
5: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor, zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor, a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól kedden éjfélig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre sem hagyjunk parkolóautókban, és a tűzgyújtási tilalmat is fokozottan be kell tartani. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, miután a kormány az eddig elzárt területek zöldítéséről és a kordonok elbontásáról döntött, jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében emellett megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének az előkészítése is. Megjelentek Budapesten az új generációs bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos rásegítésű lesz. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógus teljesítményértékelési rendszert a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére, valamint a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Ami az időjárást illeti, mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29 és 35, késő este 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
7: Ezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Házi buli hangulattal kezdünk, hiszen felülünk Demjén Ferenccel a szerelem vonatra. Utána a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával 2023-ban elsőként kitüntetett művész Hatvani Kis Gyöngyi ezúttal örökzöldet énekel, mégpedig a Bolyongok a város peremén című dalt. Műsorunk első részében pedig hallhatják még például Szulák Andreát, Kés Márki Marikát, a Tauruszt és Horváth Attilát is. Jó szórakozást kívánok!
7: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A mozikban 1981-ben mutatták be Sándor Pál Ripacsok című filmjét, amely egy sikeres kabaré páros, Stokkede és Salamon András történetét mesélte el. Évek óta együtt aratják sikereiket, ám egy hirtelen döntés és egy nő miatt, akit Udvaros Dorottya játszott, barátságuk próbatétel elé kerül. A szatíra humorral és melankóliával mutatta be a művészvilág kulisszái mögötti konfliktusokat és az emberi kapcsolatok törékenységét. A film nagy sikert aratott. Presser Gábor és Stevanovic Dusán dala, Az egyedül nem megy, pedig örökzöldé vált. Az aranylemezekben a két főszereplőt, Garas Dezsőt és Kern Andrást hallják.
1: Mélyen tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
2: Ülj közelé a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
3: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
4: Egyedül nem megy.
5: Egyedül nem megy.
4: Nem megy.
3: Ez egyelőre nem megy, és én sejtem az okát.

0: ezt mondta a asszony. Na de hát én... Tessék elképzelni, majd ő elmondja.
1: Bosszúvált és belátom a revenség gyogos. Nincs botrány szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél verve és löpcsengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett.
2: Én javasoltam, könnyen gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te rángítottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh, yes.

0: végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Na gyere, mert itt benn megyek ki.
1: Egyedül nem megy.
0: Egyedül.
1: Egyedül nem megy.

Az 1968-as amerikai film a Thomas Crown ügy zenéje, a The Windmills of Your Mind elnyerte a legjobb filmbetétdal Oscar díját. Michel Legrand zenéjéhez Bradány Iván írta a magyar szöveget Szélmalom címmel. Az örökzöldet Szulák Andrea énekli az aranylemezekben Kossz Szilveszter és a Groove Dealers együttes kíséretével.

Az 1969-es Táncdalfesztivál egyik első helyezését Bágya András és Est Nagy István szerzeménye, az Egy fiú a házból című dal nyerte el, melyet Késmárki Marika énekelt. Német nyelvterületen Edina pop művész néven vált népszerűvé, majd a Genghis Khan együttes tagjaként nemzetközi sikereket ért el. De hogyan is kezdődött ez az egész? Erről írt egy cikket 1969-ben a Tábortűz című szlovákiai magyar lap. Idézek belőle. Késmárki Marikát nem fedezték fel. Gyerekkorától énekesnő akart lenni. Zongorázni tanult, és úgy gondolta, zongoratanárnő lesz. Amikor leérettségizett, pályát kellett választania. Eszébe jutott, hogy énekesnő lehetne. De hogyan? Nem sokáig tétovázott, felkereste Majlát Júliát, a híres táncdalszerzőt. Hát akkor énekelj valamit, akármit, amit a legjobban tudsz, fogadta Majlát Júlia. Marika bemondta a számot, a zeneszerzőnő zongorához ült és leütötte az első akkordokat. Meglepetésére az énekes jelölt csak trallázott. Nem tudta egyetlen szám szövegét sem. Jól lehet, a hangja tehetségről árulkodott. Három dal szövegét tanuld meg, és akkor gyere vissza, mondta neki Majlát Júlia. A második próba már sikerült. Marika pedig hamarosan működési engedélyt kapott, és 1964-ben a Balatonon turnézott, amikor felfigyelt rá egy belga cég ügynöke. Ajánlatot tett a fiatal énekesnőnek, amit az először ugratásnak vett. Néhány nap múlva azonban írásban is megkapta az ajánlatot, így került Belgiumba. Bejárta később Luxemburgot, Nyugat-Németországot, számtalan showműsorban, tévéfilmben szerepelt. Igaz, a nyugati poplistákon és műsorfüzetekben hiába is keresnénk a nevét, a könnyebb kiejtés kedvéért általában Edina Pop néven futtatják. Az idén azonban bebizonyította, hogy odahaza is próféta, és rendes, becsületes neve Késmárki Marika. A Táncdalfesztiválon az Egy fiú a házból című számával első díjat nyert, írta az újság. Eddig tartott az idézet, most pedig jön az örökzöld sláger az aranylemezekben.

A Tauruszt Magyarország első hard rock zenekaraként és az LGT utáni második szupergrupként tartják számon. Ez a kifejezés arra utal, hogy csupa olyan zenészből állt, akik korábban más sikeres zenekarokban már bizonyítottak és komoly tapasztalattal rendelkeztek. A Tauruszt Som Lajos és Balázs Fecó alapította 1972 elején. Tagja volt Brunner Győző és Radics Béla, majd később Som Lajos kiválása után egy ideig Zorán is. A Taurusz valójában nagyon rövid ideig, alig egy évig létezett, hiszen 1973 elején be is jelentették a zenekar feloszlását. A búcsú koncertet a Metró klubban tartották, és mindenki máshol folytatta a zenélést. A Taurusz második és egyben utolsó kislemeze 73-ban jelent meg. Az egyik oldalán a Kőfalak leomlanak című kemény rockdal, a másik oldalán pedig az Akire szerelemmel nézhetek című lírai szerzemény szerepelt. Most ezt hallgatjuk meg az aranylemezekben.

A 80-as évek egyik legnagyobb slágerével, Ler István és Demjén Ferenc Angyallány című szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket a V-motorok előadásában. Utána a képzeletbeli időgépünkkel elugrunk az 1972-es Táncdalfesztiválra, amelynek mezőnyében az Elmúlt egy év című dallal indult Horváth Attila táncdalénekes.

Az aranylemezek első részét a Jereb együttes zárja az Egy kis tréfa című szerzeménnyel. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig filmzenével indul a folytatás itt a Dambó Rádióban.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az Unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról, arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Hozzátette, a cél a jó szomszédi viszony erősítése és a külhoni magyarok helyzetének javítása. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között mára tervezett tárgyalások. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a megállapodás, amely Libanonra is kiterjed. Hazamehetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Hondius fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínűsített esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. A WHO vezetője közölte, hogy május eleje óta nem azonosítottak újabb fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben 6,8%-os növekedés, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja, a gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Jövő héten kezdődik és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A NÉBIH ellenőrei kiemelten figyelnek a gyerektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görög dinnyére, a termelői piacokra, illetve az útmenti alkalmi árusítóhelyekre. Ma napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve délnyugati határ közelében futó záporok előfordulhatnak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután általában 29 és 35, késő este 19 és 25 fok között alakul. A Balaton vize 23 fokos.
0: Aranylemezek.
5: A Csini Baba című film 1996-ban újból népszerűvé tette a táncdalkorszak dalait, és ezt Tímár Péter rendező mellett jelentős részben Kovács Felicia Flórának, vagyis művész nevén Felisának köszönhetjük, aki a film zenei producere is volt. Az énekesnő Gálvölgyi Jánossal adta elő Hajdú Júlia és Brand István Pest megír egy estet című örökzöldjét. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogyan él.

A 60-as évek beat és a 70-es évek rock korszakából egy-egy ikonikus szerzőpáros feledhetetlen dalaival folytatjuk az aranylemezeket. Szörényi Levente és Bródi János Keresem a szót című szerzeményét az Illés adja elő, majd Presser Gábor és Adamis Anna szerzeménye a Kék asszony.

A svéd Abba együttes 1974-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, és szó szerint letarolta a világot. Szinte nem is volt olyan daluk, amiből ne lett volna sláger. És bár már több mint 50 év telt el azóta, és az együttes már régóta nem is létezik, az Abba dalok új életre keltek a színházban és a mozikban, musical és zenés film formájában. Londonban pedig még hologramos koncertre is elmehetnek a rajongók, akik megtapasztalnák, milyenek lehettek egykor a svéd sikercsapat fellépései. Az aranylemezekben a The Winner Takes It All című örökzöldjük magyar változata következik Sós László szövegével, Vágyból van a csók címmel, Csuka Mónika előadásában.

Az aranylemezek következő felvételére egy teljes kört ír le a 60-as évek egyik legismertebb örökzöldje. Nádas Gábor és Szenes Iván az Imádok férjhez menni című zenés darabhoz írta a Kicsit szomorkás a hangulatom című dalt, amit a József Attila Színház előadásában Darvas Iván énekelt. A dal aztán önálló életre kelt és táncdalként lett sláger. 2024 szilveszterén pedig visszatért a színházba, igaz, egy másikba, hiszen a Budapesti Operett Színház új év búcsúztató gáláján Serbán Attila énekelt el a Teátrum zenekara és musical együttese kíséretével.

Az aranylemezekben ma 1990 dalaiból válogatunk. A kiváló színművész Heller Tamás dalszerzőként is jeleskedik. Verebes István szövegére született a Sexy Dixie című dala. Utána a Legyetek jók, ha tudtok című olasz film főcímzenéjének magyar változatát hallhatják a Napóleon Bulvár előadásában. Végül pedig Komár László énekli a Sway című világsláger magyar változatát mexikói karnevál címmel. Az idősebb korosztály még Dean Martin vagy Frank Sinatra előadásában ismerte meg ezt a slágert, a mostani fiatalok pedig Spicy Margarita-ként ismerte.

Metronóm 77 dalverseny közönségdíját Ihász Gábor és Esnagy István szerzeménye a Múlnak a gyermekévek nyerte el, amely azóta is nagy kedvenc, gyakran kérik a Dankó Rádió kívánságműsorában is Ihász Gábor felvételét. Mindjárt meg is hallgatjuk, de előtte még Csonka András énekli Fényes Szabolcs és Szenes Iván Szeretni Bolondulásig című örökzöldjét ifja Berki Béla Prímás és zenekara kíséretével az aranylemezekbe.

Kedves hallgatóink, a mai műsorunk végén Csepregi Gyula szaxofon feldolgozásában hallhatják a Without You című világslágert. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A Déli Krónika után Budai Beatrix érkezik a Jó ebédhez szól a nótával, 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseiket a Szívkőri Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Holnap és vasárnap is válasszanak minket, hiszen tematikus hétvégénkkel Horváth Pista emléke előtt tisztelgünk sok-sok felvételével és archív interjú részletekkel. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és hétfőn is 10-től délig várom Önöket a következő aranylemezekkel. Addig is további kellemes napot, jó hétvégét és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben.
1: Az Egyesült Államok szerint Izrael a Libanon elleni támadások folytatásával veszélyezteti az amerikai-iráni béke megállapodást, ezért elvárják a harcok beszüntetését.
2: Ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet. Figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyermek balesetek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
2: Napos gomoly felhős idő várható nagyon erős UV-sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő uniós kezdeményezése volt. Brüsszelben tegnap kezdődött és ma is folytatódik az uniós csúcs. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg csak kell. Diplomáciai források szerint ugyanakkor éles vita alakult ki arról, hogy ki képviselje Európát a béketárgyaláson. Ambrus Róbert beszámolója.
3: Magyar Péter most először képviseli Magyarországot az uniós csúcson. Még a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz. Szerinte Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
4: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi. Mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
3: Az Ukrajna csatlakozásáról szóló záró dokumentumból Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. A miniszterelnök azt írta, idézem, így is lehet, ha valaki nem csak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni. A brüsszeli politikó percről percre követi az EU csúcsot. A lap többször is említi Magyar Péter nevét. Szerintük a magyar kormányfő Orbán Viktor után véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnát támogató közös uniós következtetéseket. Egy másik cikkben ugyanakkor egy diplomatára hivatkoznak és azt írják, az uniós vezetők azért fogalmaztak csak általánosságban Ukrajna csatlakozásáról, mert egy konkrétabb vállalás túl sok lett volna Magyar Péter számára. Az ukrán elnök közben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Ukrajna ezen a héten kezdte meg hivatalosan a csatlakozási tárgyalásokat. Kijev már most el akarja érni, hogy mind a hat fejezetet megnyissa Brüsszel. Volodymyr Zelenszky a béke folyamatok felgyorsításában is számít Európára. A G7 csúcson egyetértettünk abban, hogyan legyünk erősek, és hogyan vegyük rá Putyint a párbeszédre, a tűzszünetre és a háború befejezésére. Azt hiszem, ezeket a témákat is érinteni fogjuk, mondta az ukrán elnök. Az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg szükséges, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon erős üzenetet küldünk Oroszországnak azzal, hogy biztosítjuk Ukrajnának a 90 milliárd eurós kölcsönt a következő két évre, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke pedig arról beszélt, hogy ez egy történelmi hét Ukrajnának. Mind a 27 tagállam támogatja Ukrajnát. Az Európai Unió, az Egyesült Államok, a partnereink Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban mindannyian azon dolgoznak, hogy folytassuk Ukrajna támogatását, mondta António Costa. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki a csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát a béketárgyalásokon. A politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött.
1: Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a hetes cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével.
2: Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igaz megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
5: Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeg, ez 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a szargentéri jelentés.
1: Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők a délelőtt folyamán az illegális bevándorlás és a versenyképesség kérdéséről tanácskoztak, ezekben a percekben pedig a hosszú távú költségvetésről egyeztetnek a belga fővárosban. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patrícia.
6: Ma már láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Erről a magyar miniszterelnök írt Facebook bejegyzésében, miután a tagállami vezetők az illegális migrációról egyeztettek. Magyar Péter a Poszt szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek, és hangsúlyozta, tiszteletet ad és ugyanezt elvárja Magyarország felé. Ezután a csúcs találkozó a versenyképesség és a globális gazdasági kihívások témájával folytatódott. Az adásunk előtt egy órával elfogadott tanácsi következtetés előrelépést sürget az egységes piac erősítésében és a szabályok egyszerűsítésében. Ez azt is jelenti, hogy egész Európában gyorsítanák a tervezési és engedélyezési eljárásokat, és csökkentenék az adminisztratív terheket is, hogy könnyítsék a vállalkozások életét az Unióban. Ez a mostani záró dokumentum, hasonlóan a márciusihoz, arra ösztökéli az Uniót, hogy tegyen meg mindent a megfizethető energiaárakért, a függőségek csökkentéséért és azért, hogy 2030-ra létrejöhessen az energiaunió. Gyorsítani kell az átállást a tiszta energiára, szögezi le az állásfoglalás, rögzítve azt is, hogy az Európai Bizottság július közepéig javaslatot terjeszt elő az ETS rendszer felülvizsgálatáról. Ez a kibocsátás kereskedelmi rendszert jelenti, ami évről évre csökkent az Unióban a kibocsátható üvegházhatású gázokat, így ösztönözve a vállalatokat a zöldítésre. Több tagállam azonban a szabályok felülvizsgálatát kérte annak érdekében, hogy az ipar széndioxid kibocsátásának visszaszorítása mellett legyenek tekintettel az európai gazdaság érdekeire is. Adásunk előtt kezdték a vitát az uniós vezetők az EU következő hosszú távú költségvetéséről.
1: Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot, jelentette be a balkáni ország miniszterelnöke Brüsszelben.
2: Roman Radev a döntést azzal indokolta, hogy kormánya szerint az újabb büntető intézkedések negatív hatással lehetnek a bolgár gazdaságra, valamint a kabinet nem ért egyet azzal, hogy az unió szankciós listára helyezzen egy orosz ortodox püspököt. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Bulgária nem akadályozza az Európai Unió közös döntéseit Ukrajnával kapcsolatban.
1: A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány.
2: A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja.
1: Civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az egymilliós megyeközpontot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
1: Az amerikai alelnök szerint az izraeli vezetők jobban tennék, ha nem bírálnák Donald Trump elnököt az iráni béke megkötéséért, mert az Egyesült Államok Izrael egyetlen jelentős szövetségese. J.D. Vance azt mondta, Izraelnek ugyan joga van megvédenie magát, a libanoni háborújuk azonban aránytalan a Hezbollah jelentette fenyegetéssel szemben. Washington ismételten felszólította a zsidó államot, hogy az iráni béke megtartása érdekében szüntessék be a harcot Libanonban. Izrael erre egyelőre nem hajlandó. Pék Bulcsó összefoglalója.
8: Az Egyesült Államok elkötelezett a béke mellett, írta Donald Trump csütörtök este a közösségi oldalán. Az amerikai elnök közölte, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak, beleértve Izraelt, a Hezbollahot és Libanont is. Donald Trump kiemelte, hogy péntektől teljesen újra nyílik a hormuzi szoros, az intézkedés hatásai pedig már most jól láthatók a kőolaj világpiaci árának csökkenésén. Irak és Kuvait jelezte, visszaállítják a kőolaj kitermelésének mértékét a háborút megelőző szintre. Az iráni állami televízióban közben beolvasták az ország legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei üzenetét. Eszerint az ajatollah győzelemként tekint a béke megállapodásra, amit szerinte Washington kényszerből kötött meg. Az Egyesült Államok szintén a saját sikereként értékeli a háború lezárását. J.D. Vance alelnök jelezte, hogy az amerikai hadiflotta csak akkor vonul ki a térségből, ha mindenki tiszteletben tartja a békét. Ez Izraelre is vonatkozik, aminek vezetői szerinte jobban tennék, ha nem bírálnák Washingtont az egyezmény megkötéséért. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek, és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Fogalmazott J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. Washington szerint ezek sikerét Izrael veszélyezteti, mivel a zsidó állam nem tett eleget a felszólításoknak és folytatja a harcot Libanonban. Az izraeli kormányfő ugyan nem minősítette az iráni békét, ugyanakkor közölte, Izrael önállóan hoz döntést. A harc még nem ért véget, további kihívások állnak előttünk. Ezekkel úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonsági érdekeinket, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, mondta Benjamin Netanyahu. Egészen délelőttig kellett várni, hogy kiderüljön, az Egyesült Államok is Irán elhalasztotta a péntekre tervezett svájci tárgyalásokat. Irán egyelőre nem jelezte, hogy a döntésnek köze van-e a libanoni harcok folytatásához. Teherán azonban már csütörtökön egyértelművé tette, hogy amennyiben az izraeliek nem vonulnak ki Libanonból, akkor semmisnek tekintik a megállapodást.
1: Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának, miután a hárompárti koalíció többsége támogatta a kabinetet.
2: A voksolásra az adósságfék törvény előírásai miatt volt szükség, amely az államadósság szintjének megemelkedése miatt kötelezte a kormányfőt a szavazás kiírására. Bár a gazdasági mutatók alapján a szavazást már tavaly meg kellett volna tartani, a parlament végül a szlovák alkotmánybíróság szerdai döntése után rendelte el a határozathozatalt.
0: Déli krónika.
1: Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
9: Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
10: A dohány és hulladék koncesszió.
9: A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
11: A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
9: 2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
12: Semmi nem magyarázza.
9: A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
12: Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
9: Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODB-e megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
13: Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
9: Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODB-e monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
14: Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
9: Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A minisztere a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
14: Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát Hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
9: Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafikkoncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncesziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
15: A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
2: Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
16: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretném megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
15: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
2: A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
17: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjunk.
1: Kártalanítást kapnak azok a gazdák, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is. Az ehhez szükséges összeg rendelkezésre áll, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásában lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek.
1: Itt a Krónika. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke.
2: Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
18: A fotográfiák is mindig egy-egy emberi történetet, pillanatot ragadnak meg egy-egy menekült táborban, vagy egy menekült válság közepette. Részben a segítségnyújtás pillanatai, részben pedig azoknak az embereknek a sorsa és a sorsának a bemutatása, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy a segélyszervezet munkáját és magát a menekült lét tragikumát, nehézségét azt emberi történeteken keresztül lehet leginkább megérteni.
1: Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szombat este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Vaszili Olimpia és Jávor Miklós összeállítása.
19: Az egri vár gótikus palotájának Tinódi termében építik azt a minitárlatot, amit középiskolások állítottak össze. A múzeumok éjszakáján látható gyűjtemény beharangozója az egri borkóstoló a Szőlőművelés Öröksége című kiállításnak, tájékoztatott Fejér Ingrid, a Dobó István vár múzeum osztályvezetője.
20: Meghittebb hangulata van ilyenkor a várnak. Ehhez kapcsolódóan ugye minden évben szoktunk ilyen tűzgyújtást is tartani. Idén 21 óra 15 perckor fog erre sor kerülni.
21: Az első kérdés az, hogy hány eredeti sarkantyú található a kiállításban?
19: A kérdés abban az online szabadulószobában hangzik el, amely interaktív módon vezet végig a Mohács 500 kiállításon. A nyíregyházi kállai gyűjtemény a játékon kívül fegyversimogatóval és korhű páncélruhák másolatával várja a látogatókat, amit fel is próbálhatnak az érdeklődők, tudtuk meg Dohanics László intézményvezetőtől.
22: Volt már olyan múzeumok éjszakai programunk, amit meg kellett ismételnünk két hónappal később, mert annyira igényelték az ide látogatók, sőt nem csak a városból, a megyéből, hanem az országhatáron kívülről is érkeztek hozzánk.
19: Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum minden évben újdonsággal készül a múzeumok éjszakájára. Így van ez idén is, mondta Szakállas Éva múzeológus.
23: Megnyitjuk a raktárainkat, ez is nagyon nagy dolog. Az épületünk alsó részében található kettő darab restaurátorműhely, abból az egyikben egy különleges fabútor restaurálás előadást hallgathatnak a látogatók, a másikban pedig a régész antropológusunk készül egy csontváz elemzéssel.
19: Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket szombaton este és éjszaka. Élményekből nem lesz hiány, minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást. A Petőfi Irodalmi Múzeumban többek között Nagy László, Jókai Mór és Petőfi Sándor nyomába eredhetnek az irodalom kedvelői. Ismertette Cékmány Anna, a pedagógiai és kultúra közvetítési főosztály vezetője.
24: Lesznek kurátori, illetve extra tárlatvezetések, mondjuk megkértük Sali Noémit, Nyári Krisztiánt, hogy tartsanak egy szubjektív tárlatvezetést minden tárlatunkban. A Petőfiben fog Nyári Krisztián vezetni, még Sali Noémi a Jókai kiállításban kalauzolja az érdeklődőket.
19: Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye szombaton este és éjszaka színes programkínálattal várja az érdeklődőket.
2: 5 perc múlva 00:30.
15: Adásunkban eddig elmondtuk egyebek mellett, hogy folytatódik az uniós csúcs, a tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben. A folytatásban pedig már is hallhatnak arról, hogy ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet, és figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére.
0: Déli krónika.
15: Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
2: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
3: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismeret a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óraszámát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
15: A nyári gyerekbalesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságos közlekedésére hívja fel a figyelmet a rendőrség és a BKK. A vakáció kezdetéhez kapcsolódva a közlekedési vállalat és a budapesti rendőrfőkapitányság 10 héten át tartó ellenőrzést végez azokon a helyeken, ahol fokozottan lehet számítani kicsik, fiatalok felbukkanására. Illés Anna összeállítása.
4: Ebben az időszakban még fokozottabban kell figyelni a legkisebbek és legvédtelenebbek biztonságára a közúti közlekedésben.
5: Hangsúlyozta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Sors Zoltán közölte, a rendőrség és a BKK idén is összefogott a szünidei gyerekbalesetek megelőzése céljából. Hangsúlyozta, az akció egyik kiemelt eleme, hogy 10 héten át fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, például sportpályák és játszóterek környékén. Hozzátette, a figyelemfelhívó kampányban egyebekkel is készülnek.
4: A mai napon az 1-es és 3-as villamosokon, míg jövő hét hétfőn, azaz június 22-én az 1-es és 56-os villamos vonalán lehet találkozni és együtt utazni egyenruhás baleset megelőzési előadóinkkal, akikkel el lehet beszélgetni a gyermekek biztonságos közlekedésé, a nyár veszélyeiről, és amely kollégám a legkisebbek számára is apró ajándékokkal fog kedveskedni. Kampányunk idei új eleme, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ több baleset megelőzési kisfilmet is fog forgatni a vakáció idején. Tesszük mindezt a közösségi közlekedési járműveken utazók, a gyalogosok, illetve a kerékpárosok biztonsága érdekében.
5: A kisfilmeket a BRFK és a BKK közösségi oldalán teszik közzé. A videók témájához kapcsolódva a BKK jár művein baleset megelőzési üzenetekkel is találkozhatnak az utasok. Sors Zoltán elmondta azt is, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
4: Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, úgy kérjük önöket az átadás előtt és a használat előtt beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. Mondják el gyermekeik számára azt is, hogy ha véletlenül közúti baleset részesévé válnak, legyenek akár okozók vagy elszenvedői a balesetnek, a helyszínt soha ne hagyják el, és azonnal tájékoztassák a szülőket. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
5: A BKK hosszú távú célja, hogy a fővárosban senki ne halljon meg közlekedési balesetben. Erről már a cég szóvivője beszélt. Kovács Bendegúz elmondta, hogy a statisztikák szerint egyre mérséklődik a halálos, illetve súlyos sérülések száma a budapesti utakon.
6: Nem állítjuk, hogy ez csak és kizárólag a mi kampányainknak az eredménye. Ezzel együtt a közös intézkedés és a közös tevékenységek nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ehhez a sikerhez. Az idei stratégiának nagyon fontos eleme a legvédtelenebb közlekedők
4: embereknek a védelme.
5: Hangsúlyozta, a kampányban kiemelt szerepe van a közlekedés biztonsági ismeretek bővítésének és a megelőzésnek. Kovács Bendegúz emlékeztetett, hétfőtől nyári menetrend szerint közlekednek a BKK járatai, amelyeken több gyerekkel találkozhatnak az utasok.
1: Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
7: Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak. Megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
8: Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-t.
1: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
7: Vejdl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
3: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántozérnek és Tihanyérnek is a teljes körű felújítása.
1: Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
7: A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóci Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
10: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
1: A májusi kánikula után újabb hőhullám érte el Nyugat-Európát. Franciaországban, Olaszországban és Németországban is 40 fok körül alakul a hőmérséklet hétvégén. Több helyen hőségriadót adtak ki a kánikula miatt. Párizsban és Rómában turisták ezrei próbálják meg túlélni a rekkenő meleget. Részletek Lehocki Zsuzsától.
11: 40 fokot mutat a hőmérő Párizsban, aki teheti, a Saint-Martin csatorna partján próbálja átvészelni a kánikulát. Őrületesen meleg van. Kell a víz, hogy felfrissüljünk, mondja egy kanadai turista. A francia fővárosnak vannak olyan látogató is, akik nem számítottak kánikulára, és most szembesülnek azzal, hogy Párizs nincs felkészülve ilyen melegre. Nagyon szép lakást sikerült kivennünk, jó helyen van, de nincs légkondicionáló se ventilátor. Szörnyű volt az éjszaka, panaszolta egy indiai turista. A hőség a vasúti közlekedésben is fennakadást okoz, több mint 70 intercity vonat el sem indult, mert nincs vagy nem működik megfelelően a légkondicionáló. A hőségben a sínek hőmérséklete elérheti a 60 fokot, és deformálódhatnak, ami balesetet okozhat, magyarázta egy közlekedési szakember. Elviselhetetlen a kánikula, az olasz főváros terei, utcái izzanak a forróságban. Van, aki a Panteonnál lévő szökőkútban frissül fel, a meleget hétfőig kell elviselniük. Kaliforniából jöttem, ott ugyanilyen rekkenő hőség van, az ember folyamatosan izzad, de ide akkor is érdemes eljönni, mondta egy turista. de a helyieket is megviseli a hőség, és aggasztónak tartják, hogy már minden nyár ilyen. Hirtelen jött a meleg, és ez most így is marad. Én még emlékszem, amikor volt 4 évszak, de ez már nincs így, és a szervezetnek ehhez alkalmazkodnia kell, fogalmazott egy római. Hivatalos hőségriasztás, olvasható egy frankfurti utcai kijelzőn. Van, aki napernyővel merészkedik csak az utcára. A következő napokban a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is, különösen a felső Rajna térségében. Észak-Németországban is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ezért erős, egyes régiókban pedig akár szélsőséges hőterhelésre kell számítanunk, mondta a meteorológus. A legtöbben ott keresnek felfrissülést, ahol víz is van.
0: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 87-es és a 86-os kilométer környékén mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. A munkavégzés aktuális helyszíne mögött kisebb torlódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Türer sor után, illetve a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál és a Teleki László térnél. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-ig

0: Az országban, annak ellenére, hogy nálunk is nagy lesz a hőterhelés, és országszerte kánikulára számíthatunk, ami bizony hosszabb ideig is tart majd, de ahogy hallhatták, tehát holnap délutántól megjelennek az első úgynevezett hőzivatarok is. Ma azonban várhatóan az ország döntő részén nem alakul ki csapadék, esetleg az észak-keleti határ környékén, ott a Kárpátok közelében lehet egy-egy csapadékgóc, ami véletlenül feltűnik abban a térségben. Egyébként a meleg lesz jellemző, és a nagyon erős UVB sugárzás. Ilyenkor általában délután 2 óra környékén eléri a nagyon erős fokozatot, ott, ahol tűz a nap, hiszen a legmagasabb napállás idején ez egy picit később következik be. Éjszakára a gomoly felhőzet nagyobb része, ami tehát most a délután folyamán képződött, felosztik, többnyire kevés felhőre, derült időre számíthatunk. Egy-két észak-kelet-magyarországi körzetben lehet átmenetileg picit több a felhő. Holnap a reggeli délelőtti órák alapvetően napos időt hoznak, majd megkezdődik a gomoly felhőzet képződése. Először egyébként az Alpokban és a felvidéken alakulnak ki zivatarok, de a felvidéki zivatarok várhatóan szó szerint lecsorognak majd Magyarország irányába, így az északi középhegységben, az Alföld egy részén, illetve a nyugati határ közelében, tehát délután intenzív csapadékkal kísért átmeneti kisebb hőzivatarok jelenhetnek meg, ott, ahol pedig ezek kialakulnak, ott jelentősen mérséklik a kánikulát átmenetileg. Egyébként éjszakára többnyire 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap pedig 31-36 fokra számíthatunk.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: A tudósnak nem csak a világ titkait kell felfedni, hanem azokat mindenki számára közérthetővé kell tennie. Viziel Szilveszter, kétszeres Széchenyi díjas orvos egyetemi tanár gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026. június 19-én pénteken is. Elsőként Dócs Pétert halljuk, majd másodikként Domoszlai Sándor énekel. Az Elszerették a babám és a Sárgul már a kukoricaszár című csárdással indítjuk mai adásunkat. Jó szórakozást kívánok!

0: császár. Szület után egymás élezünk mi már. Hét falunak legszebb lánya, neked valós csalogánya, vészket raknék véledén. Sárgul már a kukoricaszár, szület után egymás élezünk mi már.
1: Krasznahorka büszke váráról szól a soron következő dal. Andrássy Gyuláné szerzeményét ezúttal Farkas Rozika előadásában halljuk, fogadják sok szeretettel, mint ahogyan Szigeti Fercsi rövid dalcsokrát is, amikor is Tordai Zoltán vezeti a zenekart.

Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista, akit 1968-ban a Nyílik a Rózsa című énekes tehetségkutató versenyben fedeztek fel. Olyan kiválóságok lettek egyszerre egy ország kedvencei ezen a vetélkedőn, mint például Talabér Erzsébet, Szántai Ildikó, Bodza Klára, Miklós József és Horváth Pista. Ő volt az, aki olyan szint hozott a nótás cigánydalos világba, amilyen még nem volt, és azóta sincsen. Horváth Pista most a Fényes a cipőm című dalt énekli, a Guide Vokál közreműködik, kísér a BM Duna művész együttesének népi zenekara. Hallgassuk meg együtt!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az Unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migránsokról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízközműk társaságok visszakapnák a díj meghatározási jogot, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és háborúk áldozatai. Segítettek mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteknek, az iraki keresztényeknek, valamint a 2015-ös migrációs válság és az ukrán-orosz háború menekültjeinek is. Hozzátette, a Menekültek Világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon, egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Ami az időjárást illeti, a túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29 és 35, késő este 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos holnaptól kedden éjfélig.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: A hírek után már is folytatódik Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. Szeretettel üdvözlöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Nótázzunk együtt még 2 óráig, ebben már is segítségünkre lesz Tarnai Kis László, majd Nagy Ibolya, a Gyalogút Kocsi út és a Jegenye Fán Fészket Rakacsóka című csárdással megyünk tovább. A zenekarokat Szalai Antal és ifjabb Kállai Kis Ernő kíséri.

Jenei Gábor, Simon Boglárka, Pere János és Bányai Márton nótafelvételei sorakoznak fel egymás után. Hallgassuk meg elsőként az Árvalányhaj a süvegen bokrétája című dalt, majd a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című előadói Csárdást, illetve Andalgót követően, aminek a Szőke én nékem és a Három bokor saláta című Csárdást halljuk.

0: tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista, aki Tiszakeszin látta meg a napvilágot, és mint vályogvető is dolgozott, nehéz körülmények között élt, és kétkezi munkával kereste a mindennapi betevőre valót. Na de aztán, amikor 1968-ban a Nyílik a Rózsa című tehetségkutató verseny egyik nagy győztese lett, egy csapásra megfordult körülötte minden. Most, kedves hallgatóink, Horváth Pista mesél saját világáról itt a Magyar Zene Rádiójában.
2: Hát az első utam volt New York, Chicago, Montreal. Ezeket a kellékeket, ami rajtam van, azt mind kaptam ajándékba. Csak csupán azért munkám után. És ha nekem mondaná egy cigány vajda, hogy na most énekelj operát, vagy sanzont, magyar nótát, hát meg is csinálnám, mert ugye ezeket is tudom. Mert mindig föl kell készülni az embernek olyan dalokra, ugye, amit nem is tudják, hogy talán esetleg tudom. Tudok olyat, hogy cigány király. Mint Boros Lajos, nagyon szeretem, láttam is a televízióban, és nagyon boldog voltam, amikor néztem a műsorát, és akkor ki is csordult a könny a szememből, hogy van egy ember, akit meg is lehetne választani cigány királynak is, meg vajdának is.
1: Az elmúlt percekben Horváth Pista mesélt az ő életéről, és a folytatásban már az Esik eső, süvít a szél című zenei összeállítást halljuk, az én egyik személyes kedvencemet. Horváth Pistát Berki László cigányzenekara kísér.

kapala sincs, betaparsz, van. De rossz az ablak, az ajtó is, ó, Istenem, jaj, hát de van. Ha hideg van, összebújunk együtt a kunyóban. Ha meleg van, heverészünk az ember ma árnyékában. De ha hideg van, összebújunk együtt.

0: szerintem, de szeretek halózni. De mindenem a pörkölt meg a rokegyi. Jaj, de jó teszem én erős Afrikában, romáltan csak banállal.
1: Hajnal Nikolett Danyi Lőrinccel és zenekarával a Várjatok még őszi rózsák című nótát is elénekelte egyik korábbi Dankó klubunkon, hogy micsoda sikere volt ennek a produkciónak, azt már is megmutatjuk önöknek.

Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. 2024-ben az év magyar nótája lett ez a remek hallgató, amit most Dömsödi Farkas Bálint ad elő itt a Magyar Zenerádiójában. Majd a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, a Réten réten a sárga csikom sárga lovam és az Icipici kis galambom című csárdást halljuk. Dömsödi Farkas Bálint után Nagy Noémi, Kolostyák Gyula és Karcagi Nagy Zoltán énekel.

szépen, de szegény a szerelmet. Az olyan menve, de nincs kísér.

Nagy szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. A következő percekben egy kis asztali muzsika szól, Bangó János és zenekara játszik.

Most a vásárhelyi híres promenád felé vesszük az irányt, majd megcsodálhatjuk a kék búzavirágot is. Szeredi Krisztina utáni Jákov Vera énekel, a zenekarokat Salasovics Norbert és Suki András vezeti. További jó nótázást! Más!

Már is elérkeztünk pénteki adásunk utolsó énekes összeállításához. Az Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni című hallgatót Farkas Zsolt előadásában halljuk. A száztagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri Sándor Jenő és Kellér Dezső örökbecsű szerzeményét. Majd a Hullámzó Balaton tetején a Most kezdődik a tánc és az Azért a legényért című dalok is felsorakoznak egymás után. Farkas Zsolt után Gáspár Ani, Kalina Enikő és Barabás Sári énekel.

amit egyszer megálmodtam.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben cimbalom muzsikát hallunk, a Hungarikum hangszert Bicskei Géza szólaltatja meg. Ezzel a felvétellel kívánok jó étvágyat mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban 2-től 5-ig biztosan tudják, hogy ki köszönti majd önöket, kivel tölthetik a péntek délután hátralevő részét, természetesen Gál Zoltánnal, operettslágerek, örökzöld melódiák és magyar nóták minden mennyiségben itt a Magyar Zenerádiójában. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám? Ott már Popovics László várja önöket, és az Egy Nóta, Három Élet külön kiadásunkkal jelentkezünk, tehát ez lesz 5 és 6 óra között. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernu Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernu Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Példátlan sebességgel az érkezése után alig több mint egy héttel napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát, közölte Mellitei Barna Márton. A Tiszapárt országgyűlési képviselője közösségi oldalán bejelentette, hogy a testület már hétfőn tárgyalja a határozat tervezetét. A politikus abban bízik, hogy ez a gyorsaság annak szól, hogy az Alkotmánybíróság átlátta, nincs hatásköre az ügyre, és ezért visszautasította az indítványt. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Ma van az utolsó tanítási nap, a köznevelésben kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítménye értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A legforgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A BKK közölte, idén is lehetőséget biztosít arra, hogy hőségriadó esetén bárki igénybe vehesse a tágosabb légkondicionált ügyfélközpontokat. Pályakarbantartás kezdődik holnap a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte. A munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Töltsék velünk a következő 3 órát. Azt javaslom, mert csak a legnagyobb kedvencek közül válogatott. Ma is a szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Várjuk további kedves hívásaikat, kéréseiket a következő telefonszámon 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Szeretettel köszöntjük a gyárfásokat névnapjukon, és azokat, akik június 19-én születtek. Hegedűs Józsefné kérésére hangzik el az első remek nóta. Kós Évainek elkíséri Vonás Géza zenekara, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

Presinszky Annabellának születésnapja alkalmából Nagy Cétényben kíván sok erőt, egészséget, szeretetet, kitartást családja körében, édesanyja családjával együtt, férje fiával, Románnal. Soltész Rezső énekel, Annabella.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Egerből Béres Jánosné vagyok. Születésnapomon szeretettel köszöntöm a rádió dolgozóit és hallgatóit. Ezen a napon korábban mindig az édesanyámat köszöntöttem, akitől az életet kaptam. Sajnos már ő sincs velem. Kérem, hallgassunk együtt egy nótába foglalt virágcsokrot Bessenyei Ferenc hangján, mely a rózsa szegfű rezeda. Kérésem teljesítését köszönöm.
0: Köszönöm, hogy hívott minket, és szeretettel gondolunk önre. Bessenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, rózsa szegfű rezeda viola.

drága édesanyám Jobbágy Menyhértné Alsó-Némediben ma tölti be 77. életévét. Ez alkalomból szeretnénk köszönteni, kívánunk erőben, egészségben eltöltött hosszú, boldog éveket. Köszönti szerető fia Menyus, Menye Csilla, unokája Piroska és férje Robi, és a dédunoka Martin. Takács Béla énekel, Vándorfelhők fenn az égen.

Gozsovics Miklósnak testvére küldi a következő nótát, Béres Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, nékem olyan asszony kell.

Nagykőrösi Posta minden dolgozójának köszönetet mond kedvességükért, és szeretettel küldi a dalt Bakonyi Sándorné és Kertész József. Az Edda együttest halljuk, ma minden más.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 6 perc múlva 14:30 lesz. Rettegi Sándorné kérte a következő nótát, amelyet férjével és édesapjával együtt hallgat. Sánta Zsolt énekel, kísér Bangó János zenekara, Befogom a lovam.

Cegléden Kovács Angyalt születésnapi alkalmából köszönti, és kíván nagyon jó egészséget Fehérvári János és családja. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Böröndiné Anna pápáról kérte a következő nótát, Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Csárdás kis kalapot veszek.

Keresztfiának, Nyolász Olivérnek Pécsre küldi a következő dalt Incike, Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri, Nem házasodom meg soha.

Szentendréről Kolozsi Róbertné kérte a következő dalt, amelyet délelőtti aranylemezek című műsorunkban fedezett föl. Fekete Pál énekel, Magára kis húsom.

kis húsom, de lenne gusztusom magára, úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelen, mikor lesz már.

magára kis húsom, de lenne gusztusom, magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már az enyém. Úgy éjek kis húsom, úgy cirka két hét óta, ön nekem szebb, mint a Miss Európa. Magára kis húsom, de lenne gusztusom, magára úgy.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bona János vagyok Kópáiból. Szeretném a barátomnak küldeni egy dalt. A dalnak a címe Van egy házat Tiszaparton. A házasság évforduló alkalmából nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a Dangor Rádió hallgatóit és a szerkesztőit. A viszontlátásra!
2: Köszönöm a hívását. Esbíró Antal énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara.

Palánc Tiborné férjével együtt szeretné hallani a következő nótájukat, Kis Károly az előadó, Fagyban közepében a télnek.

Csongrádról Irénke néni kérte sokak kedvenc nótáját, Gyulai Erzsébetet Vörös Kálmán zenekara kíséri, Paprika Show.

0: hogy lesz talán.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Unokatestvérének Fonyóné Ilikének Sopronba küldi a következő dalt. Kontráné Ildikó, Czakó Juliannát Baranyai István zenekara kíséri. Csodi jó!

Matyó Tivadarné kérte a következő dalt Sárospatakról, Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, Rámás Csizmát visel a babám.

Dány-Szentkirályban Turucz Sándornak és feleségének 44. házassági évfordulójuk alkalmából és Barna Józsefnek 61. születésnapja alkalmából minden jót kíván a Turucz család. Lente Lajost Jeremias Béla zenekara kíséri, ami öreg bodrikutyánk.

0: te gazdád nem jön többé vissza.
1: A következő gyönyörű slágert édesanyjának, Kádárné Mónikának küldi Nyíregyházára Zsanett. Cserháti Zsuzsa énekel egy elfelejtett dallal.

A hírek után folytatjuk olyan dalokkal, mint a két összeillő ember, a Jaj, doktor úr, vagy a Mindenkinek van egy álma. Most Balog Elemér játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Úgy volt! Nyári emlékek új időpontban. Június 27-től minden szombaton 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, ezt a svájci külügyminisztérium is megerősítette. A döntés előzménye, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állami és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető, a miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendeltebb több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapjára alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Fokozódik a kánikula. Ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddéjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Varga János Sárbogárdról kérte az egyik kedvenc nótát, Kovács Lajos énekel, kísér Balog Albert zenekara, az egri ménes, mint szürke.

Norka. A következő üzenet így szól. Édesanyám Hajdú Ilona hűséges hallgatója műsoruknak. Szeretném kérni a Két összeillő ember című dalt. Remélem mosolyt csal az arcára, és tudja, hogy családja minden percben gondol rá. Sok szeretettel adunk hálát minden nap azért, hogy köztünk van. Családja szerettei nevében lánya Margit Szécsipál énekel.

Zajászné Erzséke bajáról kérte a következő nótát, Gáti Pelt Lendvai Ferenc zenekara kíséri, hallod-e nótás füttyös szép madár?

Erdei Mari szeretné meghallgatni a következő nótát. Az előadó Madarász Katalin és Szalai Antal zenekara, Fehér Akác, Fehér Akác.

Szőlősiné Jolika kérte Kecskemétről a következő dalt. Andrik János ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, nincsen abban semmi szégyen.

következő nótát Zsebesi Enikőnek szeretettel küldi ikertestvére Attila. Rigó Mónikát Hankó József zenekara kíséri. Jaj, de sokár ez a cigány leány.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Györgyi vagyok. Kérném szépen az én saját számomra Elképzelt szerelem című számot. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok.
2: Köszönöm a hívását, Sárközi Anita énekel.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 3:30 lesz. Rózsnárné Éva kérte a következő dalt Üllőről. Máté Otériát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Jaj, doktor úr!

apósának Barcsra küldi a nótát Molnárné emese, Nógrádi Tóth István Puga Károly zenekara kíséri, sárgára van a vonatnak négy kereke festve.

0: Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben mindig egy elismert előadó művészt kérdezünk egy számára fontos darról.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Buk Tibor vagyok, színész, énekes. Édesapám, ő nem nagyon szerette a nótákat, ő egy sportember volt, ellenben az édesanyám, ő nagyon. És volt egy hatalmas, rettenetesen hamis zongoránk. Anyukám ezen zongorázott mindig. És aztán lett egy második férje, aki egy zenész volt, és akkor édesanyám mindig ott ült a zenekari próbán, egyszer csak kapott egy mikrofont, hogy mindig dúdolászott, hogy ebbe dúdolásszál. Ő lett a zenekarnak az énekese. Elküldték egy énektanárhoz, ahova engem is elvitt, ő volt az én első énektanárom, Kovács Magda, Babi néni. Babi néninél tanultam egy dalt, nagyon sokat énekelem, egy Máté Péter szerzemény. A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én, de bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám.
0: Buk Tibort hallottuk, de most az eredeti előadó következik, Máté Péter énekel.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok, Egyesalomba. Szeretném kérni az Ördögdöbben Kécsi Baja Pirelüli cím nótát Jákob Verától, és emlékeznék ebből a nótába Mikó Robertra, Robira. Nyugodj békében, Robikám. Viszontlátásra, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a hívását. Jákob Vere énekel, Kísér Boros Lajos zenekara.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Gazdik Sándorné szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet ezúttal Szandi énekel. Mindenkinek van egy álma.

3:44 van, kívánság műsorunkat hallják. Bernátné Olgi kérte a következő dalt. Budai Beatrix és Dániel Gábor énekel, kísér Jónás Géza zenekara. Pák is aranyom, pá!

Kados Kálmánnénak 76. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és sok boldogságot kíván családja. Megyasszón Ilonka és Marika szeretné hallani a nótát, melyet Egri József énekel. Anyám, édesanyám, dallal köszönöm.

Szafáriné Marikának boldog születésnapot kíván gyermekkori barátnője. Nagyon sok szeretettel, Harangozó Teri énekel, Csikitita.

És már mondom is, hogy milyen dalokkal várom önöket a következő órában. Jó lenne 120 évig élni, messze van a kicsi falum, és az Apacs dal is elhangzik, a hírekig pedig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben a döntés és korlátozását jelenti. Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná. Megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex közben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. A lap szerint a bírák egy része azért lépett vissza, mert az indítvány az alkotmánybíróságot a saját hatásköri korlátain túlra vinni. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter sajtótájékoztatóján. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásában lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűtik az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A BKK közölte, idén is lehetőséget biztosít arra, hogy hőségriadó esetén bárki igénybe vehesse a tágosabb légkondicionált ügyfélközpontokat. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporeső, zivatarok holnap előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddéjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. 16 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk üzeneteiket. Miklós Ostorosan szeretné meghallgatni a következő dalt a Dolly Roll-tól. Happy Birthday, kis Krisztin!

Gyöngyösén és Zsóka Albert Irsáról kérte a következő nótát. Barabási Zoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék egy számot küldeni Gyöngyös Tarjába volt barátnőjeimnek és munkatársaimnak, Gömöri Lajosnénak, Rúzsom Józsefnének, Ludányi Istvánnénak, Záper Lászlónénak, Recskó Józsefnének, Bátor Ilonának, Kácsi Istvánnének, Szecskő Józsefnének és lányának, Szalai Mihálynénak, Bakos Lajosnénak, Kovács Lászlónénak és Kis Bélánénak. Barátnőjük Manci. Imádságban mondom el, hogy mennyire szeretlek című számot szeretnénk küldeni neki. Köszönöm.
2: Örömmel adjuk át. Gombos Maja énekel, kísér Lakatos Mikró zenekara.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pálfiné Etelka Bonyhádról kért egy dalt Benedek Fi Katalin előadásában, kísért Hatay Zoltán zenekara. Van nekem szeretőm egy nehány.

következő slágert Szappanosné Dabasan szeretné meghallgatni. Nádas Györgyöt Báder Ernő zenekara kíséri. Jó lenne 120 évig élni.

Bihar keresztesről Makai Csilla kérte a következő nótát. Újvári Marikát Nyári László zenekara kíséri, Rózsabokor teteje.

Egy olyan nóta következik, amelyet 2 évvel ezelőtt hallgatóink az év magyar nótájává választottak, nem véletlenül. Csanyteleken Sipka Mihálynénak születésnapi alkalmából nagyon sok szeretettel, jó egészséget, hosszú boldog életet kíván Marika. Bokor János énekel, messze van a kicsi falum.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén Horváth Pistára emlékezünk. A napokban lett volna 85 éves. Egyedi hangulatú felvételeiből válogatunk, most is egy ilyen dal szól, Vedlik a puli kutya.

A hétvégén tehát bőségesen válogatunk Horváth Pista felvételeiből szombaton és vasárnap. Lajos Solton a szomszédban dolgozó asztalos barátjának küldi a következő dalt, Kalmár Magda énekel, és Palcsó Sándort is hallhatjuk, Apacs dal.

Hajdúné Marika nyírábrányban szeretné meghallgatni a következő nótát. Solti Károlyt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Elküldöm a levelemet.

Rangó Rádió kívánság műsorát hallják. 7 perccel múlt fél 5. Judit nevű hallgatón kérte a következő dalt. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Hangó József zenekara. Hallja maga Barna.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni az Úgy mentél el című számot. Viszont hallásra, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Bangó Margit énekel.

jelzárokszállásról Nyitrai Némargó kérte a következő nótát. Eperés Erikát Baranyai István zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

Bátó Tini Iduka testvérével együtt szeretné meghallgatni az egyik leghíresebb Dankó nótát. Fonyó Barbora énekel Tordai Zoltán zenekara kíséretével. Egy cica, két cica.

Fodorné Kati Debrecenben adásunkban fedezte fel a következő gyönyörű slágert, és azóta kedvencévé vált, ezért is kértem a délután. Kovács Katit és a V-motorokat halljuk, így legyen.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Igazi kánikulai hétvége jön, ha tehetik, valami igazán remek programot csináljanak hétvégén, ha nem, akkor bújjanak el a meleg elől, légkondicionáló alá, hűvös eresz alá, hogy is mondjam, olyan helyet keresenek maguknak, ahol jól érzik magukat ebben a nagy melegben, és fogyasszanak rengeteg folyadékot, nem győzöm elégszer elmondani. A folytatásban Popovics László műsora várja önöket, Egy nóta, három élet címmel. A mai kívánságműsort is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Nagyon kellemes hétvégét és mai estét kívánok önöknek. Berki László zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, hanem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn dönt arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekinthető, a miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben a döntés korlátozását jelenti. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az AB-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 után napközben 31-36 fokra számíthatunk, és nagyon erős UV-sugárzásra. A kánikula miatt holnaptól keddéj félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

minden emlékem rózsaszekrű tulipán. Dalolok a virággal, mosolygok a madárral, mert csak azért, de csak azért sem hú.

0: hajrapságomat, ejhaj fogságomat, könnyebb szívvel viselem.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Tankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy Nóta, Három Élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
2: Kérdezte tőle, hogy Laci bácsi, melyik nótát játszom, és ezt a nótát játszotta, és kellett játszani, és a temetésén nem is kellett neki mondani az Ernőnek, hanem egyből ezt a számot játszotta.
1: Piroska osztja meg majd gondolatait a kiválasztott dallal a kapcsolatban, de Rózsa nénit is vendégül látjuk.
3: De egy nagyon aranyos kis falu volt, kicsi falu, de nagyon népes volt. Hát ott nevelkedtem. 2 éves volt, amikor oda kerültünk, szóval ott vettek házat, addig Segesdel laktuk, ott születtem.
1: Rózsa néni után pedig Pista bácsi mesél majd arról a dalról, amelyet ma az óra vége felé teljes egészében is meghallgatunk majd.
4: Jó apám, ugye nem tudod annyit keresni, és nem drágult, kevés kenyér volt. Kaptunk 5-6-nak kaptunk 2 kilós kenyeret egy napra, és sokszor megettük a kenyeret, azt is, hogy megettük azt a kenyeret, hogy a jóapámnak csoma volt volna a jó anyám a gyárba.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, a Kárcos út. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Piroska van velünk, Akácos út. Ez kinek volt a kedvence?
1: Hát a férjemnek nagy kedvence volt, nagyon sokszor énekelte nekem, és odáig a részig, hogy az Akácos útat mindig énekelte, és mikor temettük, a 9 éven most, azt mondta a zenész, mert itt a szomszédunk ismerte a Laci bácsit, és azt mondta, hogy ezt a izét tudom, hogy ha jöttek Piroska néniék táncolni ide a Schwabbálba is, meg mert Schwabok falujában lakunk, most ugye 68 óta.
0: Igen.
1: Mert a gyerekek miatt jöttünk el, hogy tovább tudjanak tanulni, mert anyán laktunk, és ott nem volt rá lehetőség, és mind egyetemet, meg mind nagyon, nagyon, nagyon szépen tanultak, és ez a fiú zenész, és attólunk kezdve, ez már gyerekkorátuk kezdve zenész volt, és mindig Laci bácsinak, hogyha elmentünk a Schwabbálba, például, ha mert itt dolgoztunk a TSZ-be, ketten, hát igaz, hogy én még 20 évig be is jártam a TB-be utána, de itt dolgoztunk, itt kezdtünk dolgozni, a TSZ-elnök nagyon szerette őt is, meg engem is, és kérdezte tőle, hogy Laci bácsi, melyik nótát játszom? És ezt a nótát játszotta, és kellett játszani, és a temetésén nem is kellett neki mondani az Ernőnek, hanem egyből ezt a számot játszotta odáig, hogy a félig tudja, hogy ameddig az van, hogy a szép barna lánynál álljonak meg. Szóval az a fél részig. És két sorral, három sorral is, mert nekünk kriptárunk van, és még a kriptárban, amikor letették egy jó darabig, ezt az Ernő játszotta, és igen, nekem máma ez jutott eszembe, és azért írtam fel.
0: Meg is értem. Jöjjön oda, jó? Akácos út. Itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az én nótám című műsorban Piroska kérésére forog a felvétel.

Egy nóta, három élet. Akácos út. Ezt a dalt az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk majd. De addig még Rózsa néni és Pista bácsi is elmeséli, hogy milyen emlékek fűzik tehát az Akácos út című felvételhez. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig az Akácos út, Rózsa néni kedvencei között. Várjuk hozzá a történetet, hogy kinek volt a kedvence, vagy mire emlékezteti Rózsa nénit ez a felvétel?
1: Ez az Akácos út, ez nagyon sok emlékszik hozzá. Amikor Kassóból kiértünk az erdőbe, egy akácsos úton kellett menni a fal, kis falunkba. Ez a kis fal egy nagyon aranyos kis falu volt. Kicsi falu, de nagyon népes volt. Hát ott nevelkedtem. 2 éves volt, amikor oda kerültünk, szóval ott vettek házat, addig Segesdel laktuk, ott születtem.
0: Igen.
1: És amikor, ugye ma hát nagylány is voltam, voltak a bálok, adták a hazamentünk, adták a szerenádot, ez az Akácos út, ez minden szerenádba benn volt.
0: Nagy kedvence volt a szerenádoknak ezek szerint.
1: Igen. Úgyhogy ez tényleg egy igazi emlék. Hmm.
0: Mikor volt ez egyébként? Emlékszik rá a dátumra?
1: Hát hogyne. 45 decemberében mehettem először a bálba. 46-ban kaptam az első szerenádot.
0: Hmm. 46 tavaszán?
1: És hát szombaton szokott lenni a bal.
0: Hmm.
1: De nagyon sok fiatalság volt, és ugye ezt a kis falut meg a puszták körülvették. Ott, hát nem voltak bálok, akkor jöttek a fiatalok Darvasra. Zsufulásig tele volt a kocsma, mert hát ott szokott lenni a bál. Szóval nagyon, de nagyon szép emlékek vannak.
0: Hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán ezek a szép emlékek előjöttek, jó? Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban Rózsa néni kérésére forog az Akácos út.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Nagyon megörült ennek a dalnak Pista bácsi, valószínűleg nagyon szeretheti Akácos út. No, miért volt ilyen nagy öröm, amikor meghallotta, mert azt kérte, hogy én válasszak ki önnek egy dalt, amit egyébként csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy nem nagyon szeretek, ugye, mert hogy nem az én életemről van szó, így nagyon nehéz kiválasztani, de Pista bácsi annyira ragaszkodott hozzá, hogy mondtam egy tényleg nagyon népszerű felvételt, az Akácos utat, és erre Pista bácsi, jaj, de jó, hogy pont ezt választotta ki, de miért? Mire emlékezteti Pista bácsit?
1: Arra emlékeztem. Abból építettük az első tejünk fölé gúnyhót.
0: Akácból?
1: Igen, akácból. Abból kaptuk az akácot, és boldogan vittük haza. És abból csináltunk gúnyhót. Hát azért mindig bennem van még, hogy nem itt a fatelebbű, meg az izébű, ácsok, meg minden. Ácsok, mint szalmából és izébű, fából csináltuk azt. És az a gyerekkoromra visszaemlékszek, a még arra. Most már más a világban már.
0: Na, milyen világ van most?
1: Hát az a kérdés szépen, hogy a jó apám ugye nem tudott annyit keresni, és megdrágult, nem drágult, kevés kenyér volt. Kaptunk ötünknek, hatunknak, kaptunk 2 kilós kenyeret egy napra. És sokszor megettük a kenyeret, azt is, hogy megettük azt a kenyeret, hogy a jóapámnak csomagolt volna a jóanyám a gyárba. És hát bizony körbe-körbe zavart a jóanyám a nagy asztal körbe, és elmondott mindent bennünket, és ezek, akit utolért, az kapott a hátára, hogy nagyon megették a kenyeret. Mindig, hogy kutya úr, tovább nem mondom, hogy megették azt a kenyeret, még apádnak nem mire ül, csomagolok. Harcoltak a kenyéri. Harc volt. Nagyanyám, hogy elmentünk, nagyanyám, nincs valami száraz kenyere? Azt mondja, ott van, húzd ki a fiókot, fiam, azt tedd meg, van ott. Hát kihúztuk a felső fiókot, sublott fiókot, hát mi volt benne? No. Kenyér volt, de sok egér kőgrott beülni. Száraz kenyért, meg jó, megették a belseit, még a száraz héját minkettük meg. Ugye ilyen szegény előtt volt. Ott akkor kikaptunk, ha megettük a kenyeret, most meg, hát... Nem tudják megenni, akkor kidobják a szemétbe. Hát ez nem becsülik a kenyeret. Tehát nagyon-nagyon drága kenyér volt. És mindig kikaptuk, mindig megloptuk a kenyeret. Na, még a cukorból. Szegény, megettük, az volt ilyen kockadoboz cukor.

Ez volt mára. Tudod-e még az Én Nótám című műsor itt a Dankó Rádióban? Benne pedig ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunk. Piroska, Rózsa néni és Pista bácsi meséltek az egyik legnépszerűbb magyar nótáról, az Akácosót című felvételről. Holnap is lesz Egy Nóta, Három Élet. István, Mária és Etelka lesznek majd a vendégeink. A dal majd holnap derül ki, hogy melyiket választottuk. Tartsanak akkor is majd velünk. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Mindjárt jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották. Minden jót. Viszont hallásra.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: a kalotaszegi Türekösségbeli Derétei István ragadvány nevén Hát-hát énekével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A súlyos szárazságra való tekintettel mára olyan népdalokat választottam, amelyek az esőhöz, illetve az esővarázsláshoz kapcsolódnak. A magyar gyermekek mondókái, dalai Katona Imre szerint régi szertartások és eljárások maradványait hordozzák magukban. Mindenki ismeri az es-eső-es kezdetű esőindító és az ellenkezőjét kívánó süsfelnap kezdetű dalocskát. A nemespátrói Szakál Miklósné Szmodics Rózsa 1985-ben így énekelte ezeket Végvári Rezsőnek.
1: Es, eső, es, búza bukrosodjon, zap, szaparodjon, az én hajam olla legyen, mind a csikó farka, még annál is hosszabb, mind a Duna hossza, még annál is hosszabb, mind a világ hossza. Süsfőnap, fényös nap, kertők alatt aludai mög fagynak.
0: Szendrei Zsigmond említi a tücsök segítségével történő esővarázslást. Idézem. Tartós szárazság idején egy ágacskára tücsköt kötnek, s azt a vetés közepébe szúrják, mert keserves cirpelésével előhívja az esőt, a sűrű tücsök cirpelés ugyanis esőjósló. Ha tartós volt a szárazság, a nyugatbácskai Doroszlón a gyermekek a földi tücsök nyakára hajszálat vagy lószört kötöttek, másik végét nátszálhoz erősítették, és ostorként a fejük fölött forgatva hajtogatták. Tücsök, tücsök, adj esőt, hónap után szép időt, azután meg a babámnak igaz szívű szeretőt. A szárazság alkalmával végzett esővarázslást Dodola és Paparuda néven ismerik a délszláv, illetve balkáni népek, valamint a velük szomszédos magyarok is. Ennek során gyermekek vagy nők vonulnak végig a falun. Egyiküket mesztelenre vetkőztetve zöld gallyakkal, levelekkel borítják be. Az esővarázsláshoz kapcsolódó énekekben esőt kérnek a szántóföldre, szőlőre, búzára, kukoricára, lenre, kenderre. A falu lakosai a zöld lomba öltöztetett szemét vízzel öntözik, analógiás mágiával az esőt utánozva. A magyar népi hitvilágból néhány más jellegű esővarázslást is lejegyeztek. Például részeges ember sírját megöntözik. Ekét húzatnak a patak vizében, vagy lányokkal szántják körül a vetést. S hogy miként lehetne ténylegesen esőt varázsolni, nem tudhatom. Minden esetre idézzünk fel egy esővarázsló Dodole éneket Nagy László fordításában, Novák Péter és az Etnofon Zenei Társulás előadásában. Hát, ha beválik.

0: Buna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Erről tárgyaltak az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök felidézte, a folyamatot azért indították el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények. Hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormány által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sólyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sólyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Lemondotta a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével a jövőbeli tárgyalásokat terhelni. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Holnap este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem zárják be zárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel hűti az aszfaltot. Fokozódik a kánikula. Sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Túl az óperencián. A Dalkórádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Illúzió a szerelem. Énekelte Pitti Katalin és Csúrja Tamás, Jakobi Viktor, Sibyl című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjét mutatjuk be Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Pejcsik Péter és Orbán János Dénes Hamupipőke című operett műzikeljéből a Bál lesz című dalt. Az előadók Füredi Nikolett, Nagy Almavirág, Süled Alma, Kocsis Dénes, Magócs Ottó és Pete Ádám. Majd ezután következik Lehár Ferenc a Végözve című operettjéből Daniló belépője Kis Zoltán előadásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Ábrahám Pál pályáján fontos mérföldkőnek bizonyult, amikor a Viktóriával meghódította a berlini Metropol Teátert. A produkció kedvéért Bársony Rózsit és Dénes Oszkárt hozta el Budapestről, akik azonnal a német közönség kedvencei lettek. 1930. augusztus 15-én maga Ábrahám Pál vezényelte a premiért, pálca nélkül, a nevéhez egyfajta védjegyként kapcsolódó fehér kesztyűkben. A Mauzi, a Du-du-du-du vagy a Pardon Madame azonnal slágerré váltak világszerte. Az a hír járta, hogy a Viktóriával 500 000 márkát keresett, s hamarosan Európa 300 színháza tűzte repertoárjára a művet. A Viktória összes premierjén Ábrahám Pál maga vezényelt, akár Németországban, akár másút került sor a bemutatóra. És most jöjjön akkor a már említett Mauzi című dal az operettből. Énekel Zentai Anna és Rátonyi Róbert. Túl az Óperencián.

Rákos volt fehér, kisegér, kisegér, pincogjunk át, kisegér, kisegér az éjszakát. Valzi, ölej meg engem,

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ábrahám Pál Viktória című operettjét Vásárhelyen is bemutatták 1930. szeptemberében. Erről a Vásárhelyi Reggeli Újság 1930. szeptember 13-ai számában is megjelent egy cikk, amelyből egy rövid részletet idézek. A közönség érdeklődése főként az új primadonna Zöldhelyi Anna felé irányult, aki a címszerepben valósággal excellált. Kristálytisztán csengő, behizelgő hangja, kiforrott játéka mindenkit meghódított. Pompás toalettjei még ragyogóbbá tették a nagyszerű primadonnát. Méltó partnere volt Sólyom Győző, kinek Koltai főhadnagyát férfias erő, nemes hév, drámai lendület és tiszta szeretet jellemzik, éneke mély érzésű és színes. Neményi Lili a közönség kedvence. Ez alkalommal is csillogtatta kivételes tehetségét, temperamentumát. Kádár Margit pompás kis fruskát formált Riket szerepében. Gál Sándor remek humorral és finom táncprodukciókkal stafírozta ki Miki Grófot. Kemény László nagykövete erőteljes patinás szoborportré. A szinte napról napra fejlődő kis Petes bőségesen gondoskodott a közönség jó hangulatának ébren tartásáról. Eddig tartott az idézet. És most következzen egy újabb részlet ebből az operetből. Énekel Kék Kovács Mara, Peller Anna, Peller Károly és Csonka András. Ahol az ember felmászik a fára. Dankó Rádió.

0: Sprint! Gát!
1: Mindjárt! Azonnal érkezünk a Barostéri keletibe, Bépest kiszállj, ahol az ember felmászik a
2: fára,
1: ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, csaboltok bezárnak, ott van Budapest.

Budapest!

Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

Szép napon aztán egy újabb jött, aki semmire nem kért meg. Hogy belépett a sapkáját, az asztalra levágta, és én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. És nem volt pénze sem, és nem volt rendezett. Tiszta inget még vasárnap se vett.

Túl az operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A külföldi diadalmenet jelentősebb állomásai között szerepel London 1931-ben, Varsó és Zágráb 1958-ban, Brüsszel 1969-ben, valamint Triest és Grác 1984-ben. 1985-ben a bécsi Raimund Theater a Viktóriával nyitotta meg újra kapuit. Olvasható a Híres operettek Ábrahám Pál Viktória című kötetében Jászai Tamás írásában. Az est különlegessége volt, hogy a főbb szerepeket magyar művészek alakították. Viktóriát Meggyesi Mária, Koltai kapitányt Bajor Ferenc, Jancsit pedig Németh Sándor. 1986-ban egy svájci kritikus a következő szavakkal emlékezett meg a darab ottani előadásáról. A zeneszerző igazán kellemes kevercset hoz létre keringőkből, lassú számokból, csárdásból és más elemekből, melyek így együtt olyan színeket és ritmusokat alkotnak, ami nagyszerű szórakozást biztosít a nézőknek, akiknek egyszerűen el kell fogadniuk, hogy Goodnight-ot énekelnek Pétervárot, vagy azt, hogy steptáncot járnak Japánban. Eddig tartott az idézet. És akkor most következzen az operettből az előbb említett dal. Goodnight. Énekel Tóth Erzsi és Kalmár Pál. Túl az operencián.

kedves hallgatóink, Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából a francia királylány dalát Gyurkovics Mária énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel a Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnőre, érdemes és kiváló művészre, a múlt századi magyar operajátszás kiemelkedő koloratúr szoprányára, születésének évfordulóján, aki 1913. június 19-én született Budapesten. Gyurkovics Mária 1937. május 25-én debütált az Operaházban, Gilda szerepében, Verdi Rigoletto című operájában. Három évtizeden át a társulat vezető koloratúr szopránya volt. Hangjának árnyalatgazdag melegsége, játékának kifinomult líraisága és virtuóz technikája képessé tették a szerepek zenei és drámai karakterének rendkívül összetett és kifejező megformálására. Felejthetetlen alakítást nyújtott Lammer Móri Lúciaként, valamint híresebb alakításai közé tartozik a Don Pasquale Norinája, a szerelmi bájital Adinája, Rossini a szevillai borbélyának a Rozinája is. Vendégszerepelt Európa csak nem valamennyi nagyvárosában. A legnagyobb koloratúr szoprán szerepek mellett fellépett operetben, daljátékban, többek közt a János Vitézben, a francia király kisasszony szerepében, illetve oratóriumban és énekelt megzenésített verset, sőt, nótákat is. Gyurkovics Mária 1973. október 28-án csatlakozott az égi társulathoz. És ma ünnepli születésnapját Bódi Barbara színésznő. Egy sikeres meghallgatást követően felvették a Budapesti Operett Színház Operett Akadémiájára, tehetsége pedig hamarosan szerződést is hozott számára a színháznál. Pályafutása során számos népszerű operett szerepet alakított, köztük Juliettet a Luxemburg grófjában, Stázit a Csárdás királynőben és Lizát a Marica grófnőben. 2012-től a Turai Ida Színház társulatának tagja is, és szerepeivel itt is nagy közönség sikert arat. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel Kálmán Imre, a Csárdás királynő című operettjéből a Hajmási Péter Hajmási Pál című dalt a születésnapos Bódi Barbara előadásában. Kísér Jónás Géza és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Ejzeman Mihály zeneszerzőre, karmesterre, zongoristára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1898. június 19-én született a vajdasági Paripáson. Zenei nevelése már gyerekkorában elkezdődött. Kántor tanító édesapjától tanult zongorázni és kottát olvasni. A Zeneakadémián Kodály Zoltán, Weiner Leo és Siklós Albert tanítványa volt. Mivel a diploma megszerzése után karmesteri szerződést nem kapott, a Várnegyedben helyezkedett el kávéházi zongoristaként. Itt született legnagyobb sikerű operettje, a Bástya sétány 77, amely több mint 1500 előadást ért meg Magyarországon. Első operettjét, a Miss Amerikát 1929-ben mutatta be a Fővárosi Operett Színház. Az Egy csók és más semmi, az Én és a kisöcsém, a Köszönöm, hogy imádott című dalai örökzöld slágerek lettek. Élete során 30 operettet írt. Ejzeman Mihály 1966. február 15-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Ejzeman Mihály és Békefi István slágere, Egy csók és más semmi. Énekel Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjének keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunk középpontjában Ábrahám Pál Viktória című operettje áll. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a Húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárca vezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Holnap este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen csukják be zárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Fokozódik a kánikula. Sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása, és egy órán keresztül tart majd. Tartsanak velünk, hogyha a kedvük és idejük is engedi, hallgassuk meg rögtön 60 kis Gyöngyi és Tordai Zoltán zenekarának előadásában Sándor Jenő hallgatóját, Halvány sárga rózsát címmel. Hullámzó Balaton tetején, majd Sárközi Ferenc andalgóját Mészáros János Elek énekli el, akinek 2021-es felvételünkön ifja Bergi Béla zenekara muzsikál. Tartsanak velünk!

33 rózsafámon. Magyar Imre és Brand István frissének címe ez. Nem sokára, itt a Hús csak prímásban, Urbán Katalin és Magyar Imre zenekarának előadásában hallgathatjuk meg a dalt. Karcagi Nagy Zoltán előtte még elénekli nekünk Szerdahelyi János és Rákosi János csárdását. Hallod-e, Zsuzsikám? Már is szól a dal, Tordai Zoltán és zenekara közreműködésével.

hallod ez Zsuzsikám, hallod ez igazán, meddig fogsz még a szívemmel cicázni? Nem vagyok fadarad, értsd meg a szavamat, nem győzöm már.

muzsikánál nincs jobb barát. Babusa Miklós hallgatóját egy Dankó klubos felvételről hallhatjuk nem sokára, Budai Beatrix-tól, akinek Johann János és zenekara muzsikált Badacsony Tomajon. Orosházáról is hozunk egy Dankó klubos felvételt, ez Szőlősi Emesével és Lakatos Miklós együttesével készült még 2024 márciusában. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága. Leszler József és Cserkuti Sándor andalgója után majd Kalmár Tibor csádását halljuk a Szegedi Sürgőnypúzna címmel. Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán együttese hallható majd egy váli Dankó klubos felvételről.

0: most még szomjasabb a szám. Drolton elküldött tegnap csókokat a papám. Eszifene most még szomjasabb a szám.
1: Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Hús csak prímás című műsorunk, annak is a felénél járunk. Megáradt a patak, hamarosan Dóczi József nótája hangzik el Szentendrei Klárától. Előtte Cserkuti Sándor Muzsikálj csak című andalgóját halljuk, Lerner Ferenc és Fehér Sándor együttesének előadásában 1984-ből. Most pedig jöjjön egy 2018-as felvétel, mely a Magyar Nóta díjas Tolnai Andrással, valamint Németh Csicsó József felé zenekarával készült. Ez Seres Rezső hallgatója, Fizetek főúr.

vissza a cigány a fülembe. Kiskertemben viola rezeda, nem vagyok én úri családból való. Ezek a dalok következnek. Buffó Rigó Sándor vezető prímás, a száztagú cigányzenekar élén muzsikál Bangó Margitnak, aki majd elénekli nekünk ezeket a dalokat. Utána pedig Kalina Enikőt hallgathatjuk, Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula egyik frissével, Csóka, csóka, szürke csóka. Ezen a felvételen majd Terék József és zenekara húzza.

szeretem, igaz is, ki nem kacsint másra. Nem kell nékem ilyen csapodár, aki mindig más sokára vár. Akad nékem, szeretem, igaz is, ki nem kacsint másra. Nem vagyok én úri csavár.

még egyszer nézhetnék a szemébe.

Mi lenne, ha megpróbálnánk? Jaj, de szép kék szeme van magának. Péntek este kimentem a szőlőbe, leszakadt a pincelakat, egy-két csók, cserebere csók. És Huber Gyula, valamint Heródek Sándor név frisse is elhangzik, hallod-e nótás, füttyös szép madár? Ezt a dalt majd Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg. Előtte egy csárdás csokrot nyújt át nekünk Simon Boglárka, Jenei Gábor és Budai Sándor zenekara. Kis Angyal Ernő dalát archív felvételről halljuk, Orbán Sándor és Csorba Gyula zenekarának előadásában. De mindezek előtt szóljon a hallgató, Szirmai László és Horváth Péter dala, Szász Kati következik, és Baranyai István zenekara.

Jaj, de szép kék szeme van magának, nincs olyan e világon senki másnak.

Egy másnap este kimentem a szőlőbe, és ott találtam a katót a sötétbe. Én megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén a

0: ma még eltemetett szent rád, a hurra a maga, reggeli napra, éppen helyére az ember.
1: Házunk előtt folyik el a kanál is. A 2023-as életműdíjas Bokor János dalol, akinek a 2023-as cigányzenei díjas ifjabb Sárközi Lajos prémás muzsikál együttesével. Ezt megelőzően Bozó Miska andalgóját is meghallgathatjuk, Maros vize folyik csendesen. A 2022-ben készült felvételen Benedek Fi Katalin énekel és Baranyai István zenekara muzsikál. Ezt megelőzően pedig itt és most már is Balázs Árpád és Fényes Lóránd hallgatója szól. Gyere velem Akáclombos falumba. Déki Lakatos Sándor és együttese már is muzsikál Meris Györgynek.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, hiszen a Dankó Rádió Húscsak Prímása nem sokára véget ér. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak a folytatásban is, ha kedvük és idejük is engedi. Most ifjabb Magyar Imre dalával búcsúzunk, ez a Szólj-szólj csalogány, Balázs Tamás és zenekara tolmácsolásában. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell. Ma volt az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Mikskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Elhunyt Tímár Sándor Kossuth díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanyavilágból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla tánc együttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt, a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Fokozódik a kánikula. Sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Mint a héten napközben már többször hallhatták, holnap 10 óra 4 perctől a Dankó Rádió élő stúdió koncert sorozatának vendége Csernó Klára és zenekara lesz. Természetesen a koncertet Facebook oldalunkon is közvetítjük, tehát nem csak hallhatják, de láthatják is a muzsikusokat, azaz Csernó Klárát, Takács Ádámot, Pap Endrét, Szabó Dánielt és Hanus Zoltánt. A héten már hallhattak néhány felvételt, melyen Csernó Klára volt a prímás, és ma esti Táncházban című műsorunk első felében is ő muzsikál majd. 2012-ben jelent meg a Fondor zenekar Rendek című albuma. Az együttes prímása Csernó Klára és Maruzsenszky Andor volt, aki most az Erdőfű zenekarban játszik, a kísérő zenészek pedig Pap Endre, Cimber Ferenc és Prihoda István. Erről az albumról szól most egy szatmári Farkas Jenő és Nagy Ernő emlékére, majd egy csíkmegyei, csíkszentdomokosi és egy betleni mezőségi összeállítás.

Csernó Klára kizenekarával holnap délelőtt 10 órától lesz a Dankó Rádió stúdiójának vendége, nem csak a Fondor zenekar prímása volt, de muzsikált a Kortárs Népzenei Társulatban is. Előadásukban egy Bákó környéki moldvai, aztán a Szerelem című betleni, alsó nagyszamos menti összeállítás szól.

Itt hallhatták, mindegyik zenekarban muzsikált Csernok Klára, aki holnap zenekarával a Dankó Rádió stúdiójának vendége lesz. 10:04-től hallhatják koncertjüket, melyet szokás szerint hivatalos Facebook oldalunkon is közvetítünk. De visszatérve ma esti muzsikáinkhoz, a Zagyva Banda felvételei következnek, előadásukban szintén betleni, majd erdőszombat telki dallamokat hallhatnak kedves hallgatóink.

Az Agyva Bandával az előbbi percekben Kádár Ignác, a remek táncos énekelt, s az utolsó, hajdúsági összeállításban pedig Fundák Lili lesz az Agyva Banda énekese. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és D. Szabó Ágota, valamint Pálmai Szabolcs adásmenedzsereink nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, indítom a Népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatását. Péntek lévén ma is lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal 23 órától a Fanfara Komplexa zenekar táncházába ugrunk be. Lendületes dalaikat remélem mindannyian élvezni fogjuk majd a rádión keresztül. Kellemes rádiózást mindenkinek péntek estére. Addig is sok magyarral készülünk, hiszen szól óráról órára 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Elsőként pedig irány Sierra Leone, az ottani Refugee All Stars muzsikája következik. Bob Marley szerzeménye, a No Woman No Cry.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenével, következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. A Cimbali Band nyitja a sort, utána következik a Kerekes Band és a Dalinda 2026-os felvétele, a Békés Express című dal. Majd egy Cserepes Károly remixet hallgatunk Katalin Bodor címmel. Utána a Romengo játszik Csorávlá című felvételüket hallgatjuk. Majd a végén egy kis tangó nemzetközi módra. Robi Lakatos és a lengyel Gangtango formáció közös korongjáról szól majd egy dal. További jó rádiózást mindenkinek, hallgassunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Mindezt indítja a Cimbali Band.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunkban fókuszban ezen a héten Szerbia. Rengeteg érdekességgel az országról, és természetesen sok-sok szerb világzenével. Szerbiában a nem azt jelenti, hogy nem. Míg például Angliában a határozott elutasítást is körmönfont módon illik megfogalmazni, és általában véve is kerülik a nem szó használatát, addig a Balkánon semmi baj nincs vele. Viszont végleges döntést jelent, tehát hiába is forszíroznánk az ellenkezőjét. Szerbül ezt az inát szó írja le a legjobban, amely a nemzeti lelkület része. Jelentése csak azért sem. Egyesek szerint a Koszovóhoz való ragaszkodás is a szerb inát megnyilvánulása. Szerbia titkos fegyverének is tartják az inátot. A családi kapcsolatokban ez úgy jelenik meg, hogy ha egy kisgyerek szülei megtiltanak valamit, ezt a döntésüket a legtöbbször semmilyen kérlelés vagy hiszti hatására nem változtatják meg. Legfeljebb egy másik, tapasztaltabb felnőtt véleményére adnak, de akkor sem vallják be. Szerb világzenével folytatjuk. Következik Goran Bregovic és a Gáz Gáz itt a Dankó Rádióban.

a népek dalait hallják. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban, melyben ezen a héten is jelentkezünk világzenei koncerttel. Ma este 23 órától a Fanfara Komplexa koncertjét hallhatják. Táncházi zenekarként kezdték 2002-ben, és azóta is a hazai színtéren a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene zászlós hajója a formáció. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyományjal egészítik ki. A szaxofonokkal, harmonikával, kobozzal és dobbal színesített repertoár évek óta megmozgatja rajongóikat. Feldolgozásaik főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon, szerb, horán és mánelle dallamokon alapulnak. A budapesti és vidéki táncház a klubok után a koncerttermekben

változik és megújul. Repertoárjukat is főleg az ottani zenészektől tanulták, de merítettek az online is fellelhető egyre nagyobb számú dallamokból. Előadásukban a Románia moldvai részén manapság is élő, lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományaiból táplálkozó román, csángó, magyar, szerb, bolgár, török és zsidó közösség zenei világa jelenik meg egyéni hangszerelésben és felfogással.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy jól ismert Sáde klasszikus feldolgozásával.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Pont egy óra múlva indul a világzenei koncert a Fanfara komplexával, addig pedig mindjárt 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Aztán továbbra is Szerbiára figyelünk a héten, sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg kiváló világzenékkel onnan. De elsőként ebben az órában az ígért feldolgozás, Sáde vitte világsikerre a Smooth Operator című dalt, amelyet most a német Senior Coconuttól hallunk.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai, sok-sok magyar muzsikával. Következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. A sort Szalai Fatima nyitja, utána Csík János következik a Mezzó zenekarral, Keres fel angyalom című felvételük szól, Kocsi Zsuzsanna énekel benne. Majd Gubik Petra következik egy versfeldolgozással, sem utódja, sem boldog őse. Majd a Canaro zenekar felvétele szól Orbai Lillával és Isabella Cossanellel Under Paris Skies címmel, a végén pedig a Pannonia All Stars Ska Orchestra Here We Come című dalát hallgatjuk. Öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből, elsőként Szalai Fatima hangját halljuk. A dalban közreműködik klarinéton Avas Máté Bendegúz, kobozon pedig Szlama László. Török dalokat hallunk tehát Szalai Fatimától.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, benne pedig fókuszban a héten a Dankó Rádióban Szerbia. Sok érdekességgel az országról, és persze helyi világzenével. Amíg Amerikában nem igazán vesznek bárkit is ember számba, addig, amíg önálló kertes házba nem költözik, addig a Balkánon 30-40 éves emberek tömegével laknak a szüleiknél, többnyire társasházi lakásban. Nyilván, ha megtehetnék, akkor ezen az állapoton változtatnának, de hát a jelenség nem annyira lelkületükből, mint inkább kényszerűségből fakad. A világháború utáni lakáshiány szülte a társbérlet fogalmát, amely Magyarországon sem ismeretlen. A 60-as, 70-es években azonban fokozatosan megszűnt ez a fajta nyomorgás, és az akkori állam bőkezően osztogatta a négyzetmétereket megbízható dolgozóinak. A 90-es évek gazdasági problémái, az újabb háborúban lerombolt házak és a szétlőtt falvak kényszerű elhagyása oda vezetett, hogy nagy átlagban ismét túl sokan élnek együtt Szerbiában. Helyi világzenével folytatjuk, de ezúttal félig magyar beütéssel. A Balkán Express zenekar következik, amelynek énekesnője Bencsik Tamara. Számos fesztiválon is énekelt a Vajdaságban, mint szóló énekes, itt szép sikereket ért el. Az áttörés 2006-ban következett be, amikor részt vett a Balkán Express zenekar énekes válogatóján barátnőjével együtt. A zenekar egyébként olyan kritériumokat adott meg a leendő énekesnek, hogy tudjon mind szerbül, mind pedig magyarul. A lányok jöttek, láttak, énekeltek, és persze győztek. Mind a ketten az együttes tagjai lettek. Hallgassuk most a Balkán Express zenéjét. Félig szerb, félig magyar, de világzene. A dal a Picotuke.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma este is lesz világzenei koncert. Ezúttal egy hazai együttes, a Fanfara Komplexán koncertjét hallhatják. A 2002-ben alakult formáció dalai feldolgozásai főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon alapulnak. Szerb, horá és manele dallamokat játszanak főként. A budapesti és vidéki táncházak klubok után már a koncerttermeket is meghódították. A formáció tagjai rendszeresen járnak moldvai környezetbe tanulni, inspirálódni és megfigyelni, megérezni az ottani népzenét, amely folyamatosan élő és megújuló muzsika. A Komplexa zenekar jeles képviselője a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló muzsikának. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, továbbá szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki, és hozzáteszik mindazt, amitől nem lehet ülve végig hallgatni koncertjüket, nevezetesen szaxofonokat, harmonikát, koboszt,

0: indul a Fanfare Complexa zenekar koncertje 23 óra után 1 perccel itt a Dankó Rádióban.
1: Ma este is egészen éjfélig szól a hangszórókból a népek dalai a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntek esti világzenei koncert, színpadon rögtön a Fanfara Komplexa.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai a világzenei válogatás. Péntek esténként 23 órától mindig világzenei koncertet hallanak nálunk, ez most sincs másképp, ezúttal a Fanfara Komplexa buliába csöppenünk majd bele. Táncházi zenekarként kezdte a formáció 2002-ben, és azóta is a hazai színtéren a moldvai, csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene zászlós hajója. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki, és tesznek hozzá szaxofont, harmonikát, kobozt és dobot is. A színesített repertoár alaposan megmozgatja a rajongókat. Következzen most a Fanfara Komplexa koncertje. A felvétel 2022. szeptemberében készült Martonvásárban, a Trilla Fesztiválon. Ezt idézzük most fel. Színpadon a hazai Fanfara Komplexa.

Köszönjük szépen, azóta közbe kibővült a zenekar, mert megérkezett Babcsán Bence kollégánk, az elfoglalt klarinétos szaxofonos, és hadd mutassam be mai speciális, különleges vendégünket, Bognár Szilvit. Úgyhogy akkor most pedig következik egy jó moldvai blokk. Egyébként nagyjából az összes számunk moldvai blokk lesz, de talán szükséget láttam, hogy felkonferáljam, hogy most egy moldvai blokk következik.

0: A Dankó Rádióban ma este a Fanfara Komplexa koncertjét hallják.
1: Jó, bemondtam, hogy moldvai blokkokat fogunk csak játszani, dehogy is, hiszen most rögtön következik Szilvi egyik száma, ami pont nem moldvai, hanem egy görög szám. Úgyhogy, hát hallgassuk.

0: Ma este a Dankó Rádióban a Fanfare Komplexa koncertjét hallják.
1: Jumper a blokk következik, kedvenceink a Moldáv köztársaság területéről.

0: Na és akkor a guzsajas. Köszönjük szépen, hogy végighallgattatok. Fanfare Komplex a színpadon! Hölgyek, az elsőbség Cserdó Klára. Hegedű és újabban ének. Szaxofonok Bede Péter, Babsán Bence plusz Galinét. A Magyar Televízió munkatársa Sófalvi Kis Csaba. A koboznál az öreg róka Szabolcs. Fegyvertársam és jó barátom Réti Benedek. És Somoskáról dobolt. Dobon pedig nem somoskázott. Viszont Benke Róbert.
1: Kavalozott, konferált és fantasztikusan harmonikázott az egyszeri és megismételhetetlen Salamon Soma!
0: Na és akkor most a színpadra szólítjuk az est vendégét, a komplexa vendégét, mai énekesünket, Bognár Szilvét. Köszönjük szépen, mulassatok jól, éljen a Trilla Fesztivál!

A péntek esti koncertet hallották, a Fanfára Komplex buliába csöppentünk bele. Igen, lendületes koncert volt, remélem tetszett. A felvétel 2022. szeptemberében Martonvásárban készült a Trilla Fesztiválon. Világzenei koncert legközelebb, jövő héten, pénteken este, 23 órától itt a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Remélem tetszett a program. Holnap este hasonlóval várja majd önöket Popovics László, hiszen Laci a hétvégi népek dalai házigazdája. Én pedig köszönöm figyelmüket, a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt, búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. Kellemes hétvégét mindenkinek!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Új Kolosé, van tetőn, integet.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Lehullott a rózsalevél. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Orosz József nótájával kezdődik mai Húsz csak prímásunk itt a Magyar Zene Rádiójában. A dalt Nádasdy Lászlótól és Johann János zenekarától hallgathatjuk meg. Utána archív felvételről Szent Irmai Elemér dala szól, csak egy kislány van a világon. Balogh Jancsi zenekara majd Noeret Irénnek muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

kitán, a borné, a fodrász, a bor, a bor, a borkalappa.

vásárhelyi híres promenádon a folytatásban Csala Judittal és Sárközi Béla zenekarával tarthatunk. Tarcsai Vilmos csárdása után a Hey de la dé de la dé című friss szól, méghozzá két Dankó rádiós kitüntetettől, Tolnai Andrástól és ifjabb Sárközi Lajos prímástól, aki persze zenekarával együtt muzsikál a művész úrnak. A felvétel 2024. december 9-én a Dankó Rádió gála műsorán készült a Magyar Zeneházában.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Ez pedig benne Húscsak Prémás című műsorunk. A folytatásban Dankó klubos koncertfelvételeket játszunk Önöknek. Két budapestit, melyek a Thália Színházban készültek, és köztük egy tatabányait is. Az egyik budapesti 2016 áprilisából való Dóczi József megáradta Patak című csárdását Bányai Márton énekli el, akinek ifja Berki Béla zenekara játszik. A tatabányai felvétel 2017 novemberében készült. Tegzegerber Miklós Icipici kis galambom című frissét Újvári Marikától és Tordai Zoltán zenekarától halljuk. Ezt megelőzően azonban jöjjön a 25 szár rózsa című dal, 60-i kis Gyöngyinek és Tarnai kis Lászlónak, máris Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

Ez volt az Akinek a lelke beteg című csádás. Murgács Kálmán szerzeményét Solti Károly énekelte el. Előtte Hendi János abosári csárdását pedig Takács Béla, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikált 1986-ból. A folytatásban, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban Megriadt a cifra ménes címmel Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István hallgatója szól. Mátyás Tibor prímás vezetésével Jónás Géza együttese muzsikál Kolostyák Gyulának. Aztán Gáti Pál elénekli Tóth János István egyik andalgóját, Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott. A 2016-ban készült felvételen Terék József zenekara muzsikál. Majd Lendvai Csúcsi Jenőjék is játszanak, ők Mihola Gyula dalát, Bétót Magda kíséreteként, Van nekem szeretőm egy nehány.

Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. Dankó Pista és Pap Zoltán csárdásával folytatjuk pillanatokon belül a dalt Karácsony Irén énekli el nekünk. Utána két felvétel is elhangzik, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Az egyik Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frisséből készült, Szőlős Jemesével és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Ez lesz a Hajnalom csillagom. A másik pedig Farkas Sándor dala, Hajlik a rózsafa. Ezt majd Duka Péter zenekara játssza el nekünk. Hamarosan itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. Azt kérdezte tőlem az édesanyám, Farkas Rozika énekli majd, akinek Bangó János együttese játszik. Pataki Istvántól ifjabb Nagy Ferenc és Peszeki Ádám nótája hangzik el, Napkeletről patak fut a falunkba. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő andalgóját is. Jaj, de szép kék szeme van magának. Balázs Tamás és együttese nem sokára Jenei Gábornak húzza, de előtte még hallgassuk meg Dankó Pista és Bósa Lajos, Búsán szól a Kecskeméti öreg templom nagy harangja című dalát. Már is Fejős Jenő énekel, és már is Lakatos Miklós zenekara játszik.

Nem hiszed el. Ezt a dalt hamarosan Gáspár Anni énekli el nekünk. Kovács Magda és Zé Horváth Gyula frissét Nyári Lászlói zenekara játsza. Az anyós nótával Nógrádi Tóth István örvendeztet meg minket, még Erős Béla hallgatójával a Keresek egy régi utcát című dallal Dóka Zsuzsa érkezik, valamint Szomora Zsolt zenekara.

volt nekem egy igen kedves barátom, jaj, de nagyon szerette a családom. Igen sokat törődött más bajával, hát elvitte a feleségem magával. De igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai húscsökprímás. Utolsó felvételünk Vince Imre verbunkosa lesz, amelyet Járóka Sándor zenekara játszik el nekünk. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom, köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy kellemesen érezték magukat az elmúlt egy órában is a Dankó Rádiót hallgatva. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak velünk, viszont hallásra, mondj meg, hogy mit hallottak.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Mint a héten napközben már többször hallhat,